0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Marvin Gaye dalával üdvözlöm a Bézs hallgatóit is. És hát persze a poptarisztja.hu a Bétó Show valamennyi hallgatóját. Marvin Gaye, Got to Give It Up.

Marvin Gaye klasszikusa az elmúlt percekben, ez volt az első a közösben, hiszen együtt a Rádió Bézs és a poptarisnya.hu. Again to give it up után, ez a Level 42. Lessons in Love.

Ez volt a Level 42 és a Lessons in Love. Frida Payne, ez a Band of Gold.

Afraid of Pain, ez volt a Band of Gold. Egy fantasztikus brit zenekar következik nekem, mindig is a kedvencem volt és maradt. Az együttes neve 10cc. 72-ben alakultak. Stockportban. A pop és a progresszív rockban is jelen vannak egyébként. Art rock az ő műfajuk, legalábbis ennek nevezték el. Leghíresebb daluk az I Am Not In Love. De most egy másik csoda következik 1976-ból. I Am Mandy, Fly Me.

Grammy után Oscar előtt, ez mai első jegyzetem témája, mikrofonnál Cseke László. Öreg tölcséres lemezjátszó, gramofon jelképezi a rock-pop zene és egyéb ágazatainak díjait, amelyeket évente február végén osztanak ki az Egyesült Államokban. A Los Angeles-i népszerű énekesek és zenészek jelenlétében ceremónia évről évre nagyobb méreteket ölt, akár csak a Grammy díjkiosztást megelőző felmérés, az úgynevezett American Music Award díjkiosztás. Ez előbbiből lehet mindig következtetni az utóbbira. Csak egy példa, egy idei példa. Ilyen amerikai zenei díjat kapott Carlos Santana, és íme a nagy Grammy ceremónia sztárja éppen az 52 esztendős Carlos Santana volt, több kategóriában érdemelve ki elismerést és annak bizonyítását, hogy egy már nem mai gyereknek számító rock-pop zenész, több esztendei hallgatás félrevonultság után is újból élre törhet. Amerikában már régebbi keletű a filmek, illetve a hetedik művészeti ág alkotóinak évi leltárba vétele és díjazása. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia nevében 1928-ban osztotta ki először díjakat, nevük angolul még csak akadémiai kitüntetés volt, azaz Academy Award. A 30-as évek elején aztán az akadémia egy titkárnője, a díjat jelképező pallosra bárdra támaszkodó férfi alak arcon nagybácsiát vélte felismerni. A nagybácsi neve Oscar volt. Ettől kezdve aztán az akadémia tagjainak szavazatai alapján megrendezett bizonyítványosztás neve Oscar ceremónia lett, és a helyszín Hollywood vagy Los Angeles városa. A filmek filmművészek esetében is van előzetes tesztelési lehetőség. A Hollywoodban élő kritikusok Golden Globe, azaz aranyföldgömb díjakat osztanak ki még az Oscar kiosztása előtt. Így volt ez most is az év elején, és a későbbi közzétett Oscar jelölőlista több Golden Globe-bal kitüntetett művész nevét vagy film címét tartalmazta. Nagy vonalakban tehát sejthető,

hogy most a hónap végén, március 26-án kinek adják át 72. alkalommal az aranyozott szobrocskákat. Több kategóriában Oscar-várományos egy hollywoodi produkció, ami az amerikai életforma önkritikája, és immáron több hete szerepel a magyarországi mozikműsorán is. Most pedig kis rendhagyó hangfelvétel következik a 60-as és a 70-es évek rock pop lemezei sugárzó Sláger Rádió műsorában. Al Jolson énekel mamáról. Al Jolson volt az első, aki az első amerikai és a világ első hangos filmjének sztárja volt a 20-as évek végén.

0: És nézzük tovább a kéréseket. Amit ma zenélhetsz, ne halaszd el holnapra. Jelige javaslatát megszívlelem, és már is megígérem, hogy március 19-ei, tehát a jövő vasárnapi műsorban külön témám lesz az úgynevezett country, country western zene. Ami pedig kérdése kapcsán Frank Schöbelt, ugye Schöbelnek hívják.
1: Itt mutatom, Lacinak az Amiga lemezt. Tulajdonképpen ezen van Frank Schöbel egyik száma. Megígérem, egyik műsorban le fogjuk játszani. Viszont van nálad egy sokkal nagyobb sláger, akkor Nyugat-Németországban adták ki. Conny Froebess volt az egyik előadója.
0: Ja, az a bizonyos Teenager Melody, hát ez volt a Teenager Party szignálja. 1959. május végén indult be a Szabad Európa Rádió hullámhosszain, azon a bizonyos 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon, és éveken át ez volt a szignál.
1: Legendás idők.
0: Még februárban érkezett kérés lelkes tabáni turistacsoport részéről, sümegen a Balázs parti résztvevőit, elsősorban Balázs Gyurit és Líviát köszöntve. A jó kívánságot most a kért zenével tudjuk kiegészíteni, azaz csak most tudjuk kiegészíteni. Conny Froebess és Will Brandes Teenager Melody című dala volt a Szabad Európa Rádió rövid hullámhosszain beinduló Teenager Party zenei szignálja 1959. május-júniusában. Immáron lassan 41 esztendővel ezelőtt, tehát Will Brandes időközben sajnos 1990-ben elhunyt, de hanglemez megőrizte hangját és a bűbájos Teenager Conny Froebess hangját is.
1: Kívánság után non-stop ismét kívánság. A Gemini Együttes 1976-ban megjelent egyetlen nagy lemezéről Tom Ernő kívánságára fogjuk játszani a Ne felejts el emlékezni arra című slágert.

0: Önök a Sláger Rádióban ma a 100. vasárnapi leveles kívánság műsort hallgatják, legendákról beszélünk, és annak számít az elhangzott zene is, amely a Gemini együttes egyik nagyon népszerű felvétele volt.
1: Aracki László, sört kérek, bort kérek, nagy kedvem van inni. Című dalát kéri dupla vagy semmi jeléges levél írója is, szívesen kocintana velünk a 100. műsor alkalmával. Nos, kedves hallgatónk, régi, nagyon régi rádiós törvény, két dolog nem fér össze, az alkohol és a mikrofon. Utána rendben van, de adás alatt és adás előtt nincs alkohol, de azért kocinthatunk jelképesen.

0: Show. A legnagyobb slágerek, meglepetés vendégek. Minden kedden és pénteken 9-től délig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu.
1: Poptarisznya.hu.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Music Power.
2: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra

0: Ézselanda Esné írja Győrből, az Árpád út 50-ből. Kedvencem Katona Klári, korai száma közül szeretnék néhányat hallani. És föl is sorolja Könnyek nélkül, Szájkék, Madár, Kíváncsi lennék rá, vagy Szomorú ősz. Az érdekes, hogy az az érzésem, hogy ezek a felvételek kislemezen jelentek meg, és kislemezeket nagyon nehéz ma már beszerezni Magyarországon.
1: Kint, nyugaton, külföldön, Németországban csak külön helyen és szinte protekció kell, mert hiszen mindent CD-sített.
0: Igen.
1: Sajnos.
0: Ugye vannak, akik úgy tartják, hogy a lemez jobb minőségű, tehát a lemezen megmaradt az eredeti hangzás, és tulajdonképpen egy igazi gyűjtő lemezről hallgatja.
1: Azok közé tartozom én is. Az a régi 45-ös fordulatszámú kis lemezekbe érdekes módon több erő volt, és talán nosztalgia, amit mondok.
0: Kedves Ézsel Andrásné, most kérésére lemezről játsszuk Katona Klári slágerét, címe Szájkék Madár.

0: Előttem van egy miskolci levél. A kedves hallgató legalább két vagy három kérdést intéz hozzád. Mana-mana. Ez a kérése. Ő azt kérdezi, ki az előadója ennek a számnak.
1: Igen, egy bizonyos Umiliani. Ez egy olasz származású, aki az Egyesült Államokban élt, és valamikor a 60-as években rögzítette ezt a felvételt. Mana-mana, mana-mana. Több tévé játékban szerepelt, mint aláfestő hang és hangulat és zene. És szerencsére, amikor tavaly ősszel Kaliforniában, Los Angelesben jártam, hosszas keresés után megtaláltam egy lemezüzletben, persze most már ilyen összegyűjtött CD változatban.
0: Igen, akkor válaszoltál a második kérdésre is. A Jelige egyébként kis elefánt hangyabolyba lépett.
1: A Jelige ismerő, nekem többször jelentkezett, hogy kis elefánt hangyabolyba lépett, igen. Hogy
0: tehát igen, akkor ismerőssel találkoztál, és küldi egy pöttöm gőzmozdonyos medvének.
1: Hát a medvét nem ismerem.
0: Utána egy dal következik a Szivárványról, Korda György az előadó. A zene kislemezen jelent meg szintén a 70-es években. Igazi ritkaságnak számít ez a felvétel, én ebben biztos vagyok.
1: Igen, mint írja Pejhe Istvánné, fiatalkori emlékeket idéz ez a szám. Egyúttal ezzel szeretném köszönteni a jubiláló adást, Gyuri, ez neked köszönjük szól, valamint az összes József és Sándor nevű ismerőst, rokon barátot, kollégát és minden ezen nevet viselő hallgatót közelgő névnapjuk alkalmával. Kérném tehát a Szivárvány fényben című dalt, írja Pejhe István, és megtondanám, hogy azért ne felejts el Benedeket, és hozzák valóban zsákba majd a meleg. Mene, mene.

A legoptimistább hallgató ma kétség kívül a Szigetcsépi Brigi volt. Még összesen házasodtak lent a férjével, Krisztiánnal már is, a Köszönet a boldog évekért című slágert küldi, előlegezve a bizalmat az előttük álló évtizedekhez. Mellesleg Krisztiánnak névnapja lesz holnap, hát kérem, fogadja a szívéért gratulációt. Más a helyzet Simonicséknál, Kisbéren. Egy hosszú élet áll mögöttük, ezért a legaranyosabb nagyinak és papának kíván jó egészséget, még hosszú, örömekben gazdag életet unokája Marika, lánya Teri és férje Lajos Sári Sápról.

0: Hotel California megint szól, mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a

0: Önök a Sláger Rádió 100. leveles kívánság műsorát hallják. A mikrofonnál Cseke László és Komjáti György. Önök ragaszkodnak kedvenceikhez. De hát ez természetes, mindig így volt a kívánság műsorok történetében.
1: Igen, részemről is, hát hiszen annak idején a Münchenbe érkezett kéréseket igyekeztem minden kérést, még az ismétlődőket is teljesíteni.
0: Gondolom nálad is így volt. Volt lemez, amit rongyosra játszottál, volt, amit az Istennek se akartak elfogadni.
1: Már a könyökömön jött ki a Diana Polankának például.
0: Igen, nem lettünk sose szubjektívek. Mi az önök segítségével és közreműködésével szerkesztjük itt most is ezeket a vasárnapi programokat.
1: Igen, és a mikrofonnál tehát Cseke László. A mai vasárnapi kívánságműsorban is óránként jelentkezem egy-egy rövid jegyzettel. Ebben az órában az angol-amerikai rock-pop együttesek Blue Kék ágazatáról beszélek, ami a beérkezett kívánságokat illeti részemről. Itt van öreg Wurlitzer jelige kérése, írja, idézem: 60 évvel ezelőtt egy olyan presszóba jártam, ahol 1 forint bedobása után megszólalt a Wurlitzer. Egyszer 10 darab forintos dobtam be, és ugyan ennyiszer hallhattam Boots Randolph Percolator című lemezét. Hát akkor, kedves hallgatók, szóljon most ismét a tisztesített espresso.

0: A twistesített eszpresszógép és a táncoló kávéfőző kisasszony volt a témája az elhangzott slágernek.
1: Sem névvel, sem jeligével nem nevezi meg önmagát az a hallgató, aki harangozó Teréz Nekünk találkozni kellett című dalát küldi egy úgymond illetőnek, kékszemű 40-esnek, azt üzenve, hogy ne legyen félénk és telefonáljon.

0: Kékszemű 40-esnek szólt harangozó teri népszerű dala, és hogy nagyobb nyomatékot kapjon az üzenet, maradunk a kék színnél. Cseke László jegyzetének is ez a témája.
1: A blue, a kék színnel kapcsolatos óraközi jegyzettel jelentkezem majd.
2: Sláger Rádió, ezek a slágerek.

0: 60-as, 70-es évek legnagyobb slágerei.
1: Éjjel-nappal.
2: Reklám következik.
3: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral. Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban.
4: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral.
5: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra

Blue angolul elsősorban a kék színt fejezi ki, de van más jelentése is. És rock-pop együtteseknél amolyan utó névként is használatos, a mikrofonnál Cseke László. Igen, a kék ég, Blue Sky, de Blue Christmas jelentése, mindegykoron Elvis Presley énekelte, szomorú karácsony. Aztán már újabb kifejezés a Blue Movie, az erotikus pornófilmek gyűjtőneve. A rock-pop zene világában elterjedt a Blue, mint elő vagy utó művésznév. Múlt héten ismertettem a Holland Shocking Blue együttes pályafutását. Ebben az esetben a cím sokkoló kék színre utal. Nézzük az elő és művész neveket, csak néhányat ragadok ki a 60-as, 70-es években sikeres vokalisták együttesek közül. Itt vannak az Indonéziában született holland fivérek, akik Blue Diamonds, azaz kék gyémántok névvel 1960-ban jelentették meg, illetve újították fel a 30-as évek egy nagy slágerét, Ramona címmel, és nagy gálaesteken még ma is szerepelnek. Már kevésbé ismert a Blue Magic név. Öt amerikai, philadelphiai soul énekes, akik az 50-es évek zenei ritmusát mentették át a 70-es évekbe. Amerikában millió siker volt a Sideshow című lemezük. Európában alig ismert a Blue Magic, a kékszínű bűvös varázslat elnevezésű együttes. Annál inkább a svéd Blue Suede együttes. 1974-ben hódítottak Hooked on a Feeling című szerelmi dalukkal. Népes, énekes, zenész együttes volt a Blue Suede, jelentés egyébként kékszínű antilop cipő. Csak információként említen a német Dieter Bohlen Blue System együttesének nevét, ez már viszont a 80-as évek végének sztoria. Nem így az angol Blue Mink név. Az énekesnő Madeline Bell és Roger Cook az énekes a vokalista, valamint még három 20 éves zenész 1969-ben formált együttes Blue Mink, azaz Kék Nerc művésznéven, és egyhamar feltűnést keltettek a Melting Pot Olvasztó Tégely című lemezükkel, bevándorlókat befogadó ország ötvöző hatásáról. Hasonló nagy sikert értek el a Bannerman címen 1971-ben megjelent slágerre, a mindenkori a jó és rossz értelemben vett zászló vivőkről szól lemezükkel.

0: 1977-ben került felvételre az a szám, amelyet most fogunk játszani. Holland muzsikusok sikere a melódia, főleg az európai országokban hallgatták szívesen a Mississippi-ről énekelt dalukat.
1: A nőnap alkalmával Törtei Nándor Kunszen Miklósról feleségét Boriskát köszönti, valamint lányát Anikót a Pussycat együttes Mississippi című lemezével.
0: És nézzük a folytatást egyben a következő százas számmal díszített Árpád földi levelet. Tisztelt jubileumi szerkesztőség, már jól kezdődik. A folytatás is hasonló, Katona Évának küldöm Rákos Patakparkba születésnapja alkalmából Izsmán Nellivel a Susubolondság című slágert. Gratulálok, Magda!

0: állandó lelkes hallgató emlékeztet bennünket arra, hogy Ray Charlesnak volt egy klasszikus száma, I Got a Woman. Ray Charles iránti tiszteletből aztán Tina Turner vette fel repertoárjába a számot, kicsit férfire változtatva, I Got a Man.
1: Az öröki fiú rockstar hegykorai felvételét ajánljuk tehát Imrének, Ray Charles és Tina Turner rajongójának.

0: Music Story. Minden, ami 80-as évek. Pop, euró és italo diszkó. Igazi különlegességek, sosem hallott változatok, meglepetés vendégek, mindez
1: itt
0: a poptarisznya.hu minden pénteken este 21 órától. Hajtser Attilával.
2: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra

0: Kedves Cseke Laci bácsi, van egy régi szallagom, megtaláltam, de hát bizony nagyon kopott a felvétel. 67-ben készült, pontosan nem tudom, hogy a szalagnak milyen a márkája, de a minősége nagyon rossz. Én most hozzáteszem, kedves Tilman József, hogy a dal, amit ön hallani szeretne, sajnos itt nincs meg, angol verzióban Eddie Gorme énekli.
1: Igen, Blame It on the Bossa Nova.
0: Aha, nem érkezett még meg, de...
1: Viszont nagyon jó a német verzió, Manuelával, Schuldvarno de Bossa Nova, és ez sikerült elhozni.

0: százas számmal, szép pirossal van itt kikerekítve a szám. Pilecki Lajosnél levelét tartom a kezemben. Lányvár, Vasút utca 8-ban adta postára. Semmi más nincs ezen a levélen, és ez a legjobb, mert ugye az ember látja a százast, és melegségen tél a szívét, és a két kérés, az egyik. Szeretném hallani a kis Henket, csak nem tudjuk ki ez, Hank Marvin, vagy Hentje lenne? Vagy
1: hát szeretném. Hank Marvin nem volt kicsi, a Hentje kicsi volt.
0: Még egyértelműbb, ha Sandy Shaw-t veszük, mert azt mondja, hogy a másik kedvencem Sandy Shaw.
1: Igen, a mezitlábas énekesnő, hát már beszéltem róla, csak annyit, azért lépett fel mindig eurovíziós dalversenyeken is mezitláb, mert rövidlátó volt, viszont nem hordott szemüveget, és hogyha magas sarkú cipőt hordott volna, azt látottam volna, hogy elesett volna a nyílt színen. Tehát mezitláb lépett fel.
0: És utána hazatérünk Perjes Gézáné Ilona kérésére, Eszményi Viktória és Heili Gábor dalát fogjuk meghallgatni. A szám címe Ne higgy másnak, kedvesem.

0: Lovák Péterné, budapesti hallgatónk levelében az áll. Cseke László sok-sok jegyzetet készít itt a Sláger Rádió Kívánság műsorában. Ezzel nagyon színessé teszi a műsort. Köszönet ezért Lászlónak, de hát van itt egy zenei kérdés is, méghozzá a Fly Robin Fly című számot szeretné hallgatni, és Lovák Péterné, budapesti hallgatónk.
1: Igen, hát ez a felvétel Münchenben született, a Silver Convention. Ez egy ilyen igazi, kezdeti diszkó felvétel volt, de egyébként kedves hallgatónk felé van figyelmét, hogy jövő vasárnap ugyanebben az időben a diszkó zenéről, ami Párizsból indult el diszkotek címmel, majd New Yorkon keresztül jött vissza, aztán Európába is elterjedt a világon a diszkó, erről hallanak majd jegyzetet.
0: Remélem örömet szerzünk, jön tehát a híres Silver Convention sláger.

0: Jó napot kívánok! Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak be az adásba, és azokat is, akik már egész délelőtt a Sláger Rádióval töltötték idejüket.
1: Igen, immáron a mai március 12-i vasárnapi leveles kívánságműsor harmadik órájában vagyunk, a mikrofonnál Cseke László. Elsőbséget kapnak természetesen a zenei kérések közben, óránként egy-egy jegyzettel jelentkezem. Ebben az órában felidézem a negyedszázaddal ezelőtti nemzetközi sláger. A következő két óra témái: mi volt a siker 30 évvel ezelőtt, a francia chansonok Amerikában született viszonylag rövid életű sztárja Joe Dassin. Továbbra is jó vételt és jó szórakozást kívánva, részemről a következő kérést nyugtázom mindjárt: Kemenes Sömjénből Keszei József a Petőfi utcából egész családjával örömmel hallgatja a fiatalságát, fiatalságot visszaidéző slágereket. Fiának Zoltánnak utólag névnapjára küldi szülei, menyasszonya Éva és testvérei nevében Connie Francis Singing the Blues című dalát.

0: Ilyen és ehhez hasonló slágerek, a Tennessee Walls, a Bye Bye Love, az I Can't Stop Loving You található Connie Francis Country Hits című CD-jén, a műfaj kedvelőinek örömére. A Sláger Rádiót Budapesten a 100,8, Nagy Kanizsán a 90,2, Miskolc környékén a 97,1 MHz-en hallgathatják.
1: Sápi György nívós listáját nyugtázom. Igen, van, ami megvan a felsorolt címek közül. Sajnos nagyon sok lemez nincs meg, valahol eltűnt az idősodrában, vagy nehéz újból beszerezni. De itt van Kéznél Kenny, a dobbantós, a Bampos Kenny felvétele. Címe Baby, I Love You.

0: Hát bizony, a régi zenék sokszor emlékeket idéznek fel az emberben. Szívesen gondolok vissza például én is azokra a szép régi rádiós műsor sorozataimra, amelyekben a 70-es évek felfedezetjeiről készíthettem akkor ott zenei portrét. Egy ilyen együttesről fog szólni, a reklám után Cseke László jegyzete is.
1: 25 évvel ezelőtt már javában sikeres volt a Bay City Rollers együttes óraközi jegyzeten témája lesz.
2: Micsoda zenék, micsoda idők,
3: Poptarisznya oldies, éjjel-nappal.
2: A hiba nem az önkészülékében van.
4: Műszaki hiba.
2: Föld alatti retro mozgalom Aradi Tiborral, Varga Ferenc Józseffel és Hajcser Attilával.
4: Műszaki hiba.
2: Vidámság műsor sztereóban.
3: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra itt

Egy kis emlékeztető a 25 évvel ezelőtti világslágerekről a mikrofonnál Csege László. Az amerikai sikeristen Glen Campbell és a Casey Sunshine Band neve szerepel elsősorban az 1975-ös esztendőben legtovább listavezetők között. Angliában a Queen, az Abba, a Pussycat és a Bay City Rollers együttes neve szerepelt több héten át a londoni slágerista élén. De nézzük csak sorjában. Glen Campbell Amerika egyik déli álomában született 1936-ban, a country zene énekese és gitárosaként több együttesben játszott, így a 60-as évek elején a Champs együttesben is, csak gondoljunk a Tequila című felvétele. Első amerikai millió sikere 1969-ben Galveston városáról szólt, majd 1975-ben az óceán mindkét oldalán hódított a Cowboy című dala. Egy bizonyos Harry Casey és Richard Finch volt a Casey Sunshine Band együttes alapítója. Egyikük hanglemez üzletben dolgozott, a másik rádióstúdió zenésze volt. Zenekart formálva 9-11 taggal, tehát nagyon népes összeállításba léptek fel, és a 70-es évek elejétől szerepelt egy-egy lemezük az amerikai slágerlistán. Az 1975-ös That's the Way, ez az út című valóban hírnévutat nyitott meg a népes Casey tagok számára, ami a 25 évvel ezelőtti angliai, és onnan tovább terjedve az európai sikereket illeti, a Queen együttest azt hiszem nem kell bemutatni. A Bohém Rhapsody Freddie Mercury-vel 16 héten át volt sláger listavezető a londoni sikerlistán. Kevésbé ismert Now I'm Here, Most itt vagyok című Queen lemez, ugyancsak 25 évvel ezelőtt 5 héten át volt az angliai top 10 lista élén. Aztán itt van a svéd Abba együttes. Négyüknek szinte bérelt helyük volt 1975-ben a Mamma Mia és a Fernando című lemezükkel. 12-13 héten át voltak sláger lista vezetők itt Európában. A holland Pussycat együttes első 1975-ben megjelent Mississippi című lemeze Németországon keresztül hódított Európában angol és német nyelvű slágerekkel, mint a Georgie vagy Ein altes Lied. Az angol Bay City Rollers együttes, a Longmuir fivérek vezette népes ifjú popzenész csapat már a 70-es évek elején jelentkezett egy sikeres talpalá való lemezzel, majd 1975-ben egymás után három aranylemezüket jegyezte a londoni sikerlista: Bye Bye Baby, Give a Little Love és a Money Honey. A rekordot a Bye Bye Baby tartja. 1975 márciusától 11 héten át volt Angliában number one.

0: Kiskunfélegyházán Tóth Barna László és felesége Rozika 30. házassági évfordulója alkalmával Aracki László annál az első csóknál című lemezét kéri.
1: A dalban persze nem akármilyen csókról van ám szó, ez ugyanis egy ügyetlen csók, de hát a legtöbben úgy tartják, teljesen mindegy, a csók után már úgyis a szerelem következik. Nálunk is így lesz ez, hiszen a napokban rátaláltunk Neil Diamond ritkaságnak számító Can't Help Falling in Love című lemezére. Sándor 25-ös listájának 11. helyére írta fel ezt a felvételt.

Szatmár németiből küldött levelében írja Dezső Antal, idézem, 1965-ben kaptam édesapámtól egy telepes rádiót. Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal hallgattam két kedvenc műsorvezetőm adásait. Cseke László esetében beszédstílusát is igyekeztem elsajátítani, de szűk baráti kör leintett. Nos, részemről eddig volt az idézet. Emlékszem a Brett Sinclair Simon Templar jeligére. Simon Templar jeligére emlékszem. Sajnálom, hogy nem hallott annak idején a visszajelzést rövid hullámon. Most kedvence az Emerson Lake Palmer trió híján listájáról kiragadjuk a Herman's Hermits együttes Ma nincs tej, No Milk Today című lemezét. Akkor volt sláger, amikor édesapjától a telepes rádiót kapta.

0: A 100. műsor ismételten köszönetet mond a hallgatóknak a sok-sok szép levélért. Cserébe folytatjuk az önök kívánságára válogatott zenei műsorunkat. Akik Aracki Lászlót kedvelik, a 100. műsorban tőle 100 szívről hallhatnak egy dalt, majd a déli hírek után, ugyancsak a kora délutáni percekre ér ide hozzánk a Dolly-ról és Koncsuzsa, a külföldiek közül pedig a Hallis, a Vangelis és a Sputnik zenéje. Minden dal egy emlék, minden emlék egy dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Itt a popterisztja.hu-n,
1: ahol a slágerek összeérnek.
3: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra itt.

0: egy időben nagyon divatosak voltak, sőt, megkockáztatom, ma is divatosak azok a feldolgozások, amikor egy együttes csokorba köt mondjuk 10 dalt, és ezt egy nagyszerű hangszerelésben, kitűnő előadásmódban a közönség elé viszi. Hát ilyen volt az Express együttes a 70-es évek végén, koncerteken óriási sikert alattak, volt egyszer egy dal című egy velejükkel. Ilyenek vannak benne, mint a Pócos Ördögök, a Kislány Vigyáz, Add már uram az esőt, Fázom, Viktória, Menjünk világgá, Darabokra törted a szívem, Savanyú a csokoládé, és nem is sorolom tovább, hiszen ez egy nagyon népszerű, igaz kicsit hosszú, 7 perces egyveleg, de sungos, jókedvű, vidám, ezt örömmel hallgatják a hallgatók.
1: Különösen a 100. műsor alkalmával.
0: Oh, igen, és akik a Solymostónit szeretik.
1: Például, igen, nálam is van több kérés, tehát Solymostón.
0: Persze hallani fogják, hogy ez egy kibővített Express zenekar, szólistákkal, női vokállal, Malek Miklós kitűnő hangszerelésében. A szimpompás lágercsokrot küldjük többek között a Rudabányai Kelemen Istvánnénak. Ezzel köszönti Balog Erika kisvárdai hallgatónk szüleit, 22. házassági évfordulójuk alkalmából, valamint millió puszit küld a nagymamának. Ezzel a vidám dalcsokorral köszönti kisónokáját, Gyurikát, Rétságunk Kovács Imréné, és ezzel gratulál a horvát család Móricz Zoltánnak és Ildikónak.

0: Egy szektát alkotnak azok, akik az ABBA rajongók. Érdekes, az együttes nagyon sok rajongót könyvelhet el, még ma is így vagyunk ezzel. Tulajdonképpen még többen becsülik a zenéjüket ma, mint a 70-es évek közepén. Most is a kezemben van, lehetne akár 20 levél, de 2-3. Ebben az az érdekes, hogy a feladó olyan zenét szeretne hallani, amit mi nem nagyon adunk, és én nem is nagyon ismerem. ABBA, Tropical Love Land.
1: Nálam is van egy ilyen lista, azt mondja ABBA, as good as new, nem ismerem. Dreamworld, Happy Hawaii, I have been waiting for you, Kisses of Fire, Merry Go Round, és a többi, és a többi. Kérem, ne felejtsék el, hogy annak idején a kereskedelmi rádiók, mint Luxemburg vagy Monte Carlo, promós lemezeket is játszottak, de ezek nem jelentek meg lemezek formájában.
0: Azért a helyzet nem ilyen reménytelen, persze, hát nem tétlenkedtem az elmúlt napokban, és aki keres, mi látszik, azt talál. A Davasi Molnár Ferencnek azonban továbbra sem tudok jó híre szolgálni. Tropical Loveland most is a hiánylistámon van. Jobb a helyzet a várpalotai Szent Mihályi Mónika esetében, mert Dream World, Merry Go Round és Santa Rosa is van. Ám a legkönnyebb feladatot a Jásdi Kis Zoltántól kaptam. Ő azt írta, kérek szépen egy ABBA zenét a névnapom alkalmából. A választást önre bízom. Cserébe viszont küldöm a levél tetején a piros százast sok-sok szeretettel. Következik az ABBA Merry Go Round című felvétele. Kívánság után, kívánság, ABBA után Cliff Richard, egy híres rock'n'roll-al. Cliff akkor kezdte ugye a pályafutását, amikor Cseke László is még ma is reflektorfényben van, szeretik őt a hallgatók, épp úgy, mint Cseke Lászlót. És ez a zene Anonymousnak, meg rajta kívül sok-sok Cliff rajongónak szól, hallgassák hát szeretettel, ünnepeljen például ezzel Pilis Szántó, Máté Ferencné, Éva születésnapja alkalmából, gratulál neki ugyanis Marika.

0: Sláger Rádióban most hétvégén.
1: Szeretni bolondulás.
0: Szerelmes lágerek hétvégéje. 60 órán át a 60-as, 70-es évek legszebb szerelmes lágerei. Egész hétvégén.

A századik műsorhoz küldök önöknek egy százas listát, fele-fele arányban, hazai és külföldi slágerekből, írja Erzsike az első kerületből, a Tabánból. Majd így folytatja, igaz? Amikor én erre a környékre költöztem az 50-es évek végén, már csak az emléke maradt meg az egykori Tabánnak, mint ahogy emlékeimben őrzöm meg gyermekkorom népszerű slágereit is. Nagy örömet szereznének azzal, ha válogatnának a leírt dalokból. Kérem, azt tesszük, és Korda György egyik pályakezdő sikerét idézzük fel, a dal a Twist divat idején született, és mi véletlen, szerepel benne a százas szám. Címe ugyanis Nem vagyok ideges, fő a nyugalom, 100 évig élek én, ha így folytatom.

0: Önöknek a foglalkozása nem is csupán munka, hanem hivatás, mert örömet okozni a legszebb munka a világon, hiszen adni jobb, mint kapni. Én legalábbis így érzem. Hát ilyen, és ehhez hasonló levelek
1: érkeznek. Igen, itt van például, azt mondja, írja Zsilinszky Máramarosszigetről, ami a jubileumműsort illeti, valamikor karácsony előtt azt kívántam önöknek, hogy erőben, egészségben folytassák a kívánság műsort. 500 műsorig, nos, itt vagyunk a 100-nál. 500 műsor az még nagyon-nagyon sok esztendő Komjáti György, ugye?
0: Itt a Sláger Rádió leveles kívánság műsora, hölgyeim és uraim, ezzel a programmal minden vasárnap jelentkezünk 9-től délután 2 óráig.
1: Délidő múltán és folytatva ezt a mai vasárnapi kívánság műsort a mikrofonnál ebben az órában is továbbra is Cseke László. Jegyzetemben majd felidézem a 30 esztendővel ezelőtti nemzetközi sikereket, és természetesen a kívánságokat is bekonferálom magam részéről. A svéd Spotniks együttes következik, és állandó hallgatónk Pintek György kérésére az Old Faithful című lemezük.

A Sputniks együttes Old Faithful című lemeze hangzott el, és folytatva a vasárnapi kívánságműsor, hallgassuk meg az M7-es együttes Ég és Föld között című slágerét, amely egyébként első sikeres, egyben bemutatkozó számok volt, és amellyel Görbe József, keceli hallgatónk, szeretne meglepetést szerezni édesanyjának, megkésett nőnapi üdvözlet gyanánt, továbbá ezt a zenét küldi az 5. D-osztályba Anettnek.

0: Ég és Föld között az M7-es együttes volt. Rövid reklám után folytatjuk a Sláger Rádió 100. vasárnapi leveles kívánság műsorát. Mi másról is énekelhetne Araczki László, ugyebár, mint 100 szívről. De még őt megelőzőleg Doliról és Kondzsa, a külföldiek közül pedig Jónis Vangelis, meg a Halisz. Nem akármilyen mezőny, önök kérték a felsorolt előadókat, mint a megelőző 99 adást is, ezt a mai műsort is a hallgatók kívánságára és az önök segítségével hoztuk össze. További jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
1: Sláger Rádió, ezek a slágerek!

0: és 70-es évek legnagyobb slágerei. Éjjel-nappal.
1: Péntek esti koktél. Benne lemez koktél, lemez múzeum, nosztalgia hullám, hallgatói hozzászólások, kultikus kabarészámok, Somakoma és Popo professzor elmélkedései, rocksarok, funky város, nyelvcserés támadás, valamint az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei, meg amit még otthon találunk. Péntek esti koktél Popovics Lászlóval. Minden pénteken este 7-től 9-ig a poptarisza.hu-n.
2: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra

30 évvel ezelőtt is lágereket és azokkal kapcsolatos neveket idézek fel most következő jegyzetemben a mikrofonnál Cseke László. Kent Heath, B.J. Thomas, Norman Greenbaum és a Guess Who együttes neve szerepelt tartósan 1970 első három hónapjának angol-amerikai sláger listáin. A népes amerikai Kent Heath együttes 1968-ban robbant be a rock-pop zene világában újra az úton című felvételükkel. Let's Work Together, dolgozzunk együtt című lemezüknek már nagyobb sikere volt. 1970 február végén került fel az amerikai, majd később az angol slágerlista élére. Ezután már lefelé ívelt pályájuk, és csökkent az együttes létszáma. Az alapító tag Alan Wilson rejtélyes körülmények között valószínűleg kábítószer hatására vesztette életét még 1970. szeptemberében, majd később a Kent Heath másik két zenésze is. A mozi látogatók világában ma is visszatérő beszédtéme Paul Newman és Robert Redford brilliáns alakítása a Butch Cassidy és a Sundance kölyök című századforduló elején játszódó vadnyugati történetben. A filmet több Oscar-díjjal tüntették ki, így az Esőcseppek hullanak a fejemre című dalt is, amelyet egy bizonyos B.J. Thomas tolmácsolt. Billy Joe Thomas 1942-ben született Oklahoma államban, és amolyan egy lemez sikeres pop énekes volt. Norman Greenbaum az úgynevezett psychedelic zenei formáció úttörője volt. 1942. novemberében született az Egyesült Államok keleti partvidékén, és 1970 elején Szellem az égen, Spirit in the Sky című saját kompozíciójával, ezen belül sajátos gitárjáték stílusával világ színvonalon sikert ért el. Még a 70-es évek végén visszavonult, jelenleg kaliforniai farmján él. Aztán 30 évvel ezelőtti világsláger az American Woman című felvétel gazdája, a Guess Who együttes. A 40-es évek első felében Kanada különféle tájain született fiatal zenészek tömörülése volt a Guess Who, köztük a winnipegi Randy Bachman, aki később a Bachman Turner Overdrive együttes alapító tagja lett. A Guess Who együttes a 70-es évek végén feloszlott. Világviszonylatban legnagyobb sikerük az amerikai asszony maradt.

0: Szeged városából Fátyol Istvánné, azaz Justina köszönti leányát, Ibolyát, mai születésnapja alkalmával. A levélíró még hugának lányát is, Erikát is köszönti, ő 10 nappal később született. A hölgyeken kívül még férjnek, Veinnek, sógornak és Zoligának szól még az üdvözlet, John Anderson és Vangelis Megtalálom a hazafelé vezető utat című lemezével.
1: És Laci, látom, van ott még az asztalon előtted 2 előkészített levél.
0: Koncz Zsuzsa Mama kérlek, meséld el nekem című dalát 2 is kérték. Szlovákiából Tarnócról Iványi Alexandra köszönti édesanyját, Sudor Valériát mai, március 12-i születésnapja alkalmából, leánya Veje, fia Gyuri, testvére Adriana és a kisunoka Krisztinka nevében sok-sok puszit küldve erőt, egészséget és vidámságot kívánva. Nemtiből, a Kossuth útról Stork János köszönti Mátra Mindszenten a szép reményű unokát és a déd unokát, a nagymama nagypapa és a végtelenségig áldozatkész Dédi nevében is.
1: Nálam is van egy paksaméta, ebből emelem ki az Erdélyben élő Juhász Ildikót, akit szülei köszöntenek. Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, folytatva a Sláger Rádió vasárnapi kívánság műsorát, John és Vangelis után Koncz Zsuzsa énekel.

Szlovákiából, egy kis faluból írja Zolczer István, hogy 14 éves korában öccsével kukorica kapálás közben hallgatta Münchenből rövid hullámban érkező hétvégi kívánságműsort, aztán évtizedek múltán koncerteken már láthatta is azokat, akikről csak rádió útján hallott korábban. Bob Dylan szerzemény dal címét keresi, nos, Blowing in the Wind. Az élet, az emberiség, a természet nagy kérdéseire a választ a szél hordja magában, tehát válaszolni csak a szél tud. Ezt hallják most a Hollis együttes valóban nagyon szép tolmácsolásában.

0: Poptarisznya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában. A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra

0: Régi felvételek egyszerűen beszerezhetetlenek, pláne a legtöbbi a rádióban készült. Mi pedig csak olyan felvételeket játszhatunk, amelyek a hivatalos kereskedelmi forgalomban megjelentek, és valamilyen hanghordozón, az üzleti forgalomban is megvásárolható. Bevallom, listáján vannak olyan nevek is, akiket nem is ismerek, akikről én nem is hallottam.
1: Nagyon sok esetben valaki olyan, mint ön maga jelentetett meg hanglemezeket. Hát ilyen van, hogy valaki kiadja saját költeményeit például.
0: Tőlünk többen kérték már, hiszen a Dollyról neve gyakran feltűnik a levelekben. 20 évvel ezelőtt nagy tempóban hajtottak a siker felé, kedvenc szórakozásuk a windsurf passzió volt. Hát most ennek a hobbinak szörnyösített változata szólal meg. Ezzel viszont az éter hullámai sokkal messzebbre jutottak, mint azt akkor régen gondolták volna. Tehát windsurf és Dollyról Ilonának és a Dollyról összes kedvelőinek.

0: Török Bálint pecséttel érkezett levél írója Aracki László felvételeket reklamálnos felsorol több címet, Azurro, Álmatlan évek vagy Szomszédasszony bebe.
1: Igen, látom, van itt sok más. Nem születtem grófnak, hippidé. Még ide-oda húz a szív, vagy például a száz szív. Válasszuk a mai századik kívánság műsorba ez utóbbit, tehát küldjük Görbéné Gémes Ilonának a száz szív című Aracki felvételt. Utána nem állunk meg egy percre sem, non-stop folytatódik a program. És ugyanaz Abba együttesről volt már szó a mai műsorban, de hát akkor arról beszéltünk, hogy milyen nagy ennek a svéd csapatnak a repertoárja. Bizonyos felvételek a háttérben maradtak, nem is ismerjük őket, mások viszont csillognak, villognak a reflektorfényben. Ilyen a győztes mindent bezsebel, mindent elvisz című slágerük.
0: Hát, hogy angolul énekelték The Winner Takes It All, a felvétel egy ilyen keserű szerelmi emlékezés, a női hang emlékszik arra, hogy szerelmes volt, és csalódott a szerelemben, mert a győztes egy másik győztes mindent elvitt, és ő, mint szomorú, szegény vesztes hátra maradt.
1: És ha majd Aracki László száz szív című dala után megszólal az utóbbi sláger, hogy kinek szól, állítólag magára fog ismerni, ha én a jeligét felolvasom. A felderítő gyöngyszemének és a fogsejemnek, továbbá Bubunak, a fehér szőlőfürtnek és a cudarpestálnak sok szeretettel egy bazseváló női első hegedűstől.

0: Sláger Rádió. A 60-as évek legnagyobb slágerei.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
0: A 70-es évek legnagyobb slágerei. Sláger Rádió. Egyszerűen kellemes.

Imre vagyok Tihanyból, és szeretném, ha március 12-én a kora délutáni órákban feltennék az Illés Együttes Ómon című dalát, amelyet egy kékszemű virág szálnak küldök születésnapi megemlékezés gyanánt. Amint hazaérek, a puszit is megkapja.

0: Eljutottunk, kedves hallgatóink, a 100. adás befejező 5. órájához. A mikrofonnál Komjánti György és Cseke László. Picit zavarban vagyok, mert úgy készültünk erre a 100. adásra, de lám-lám, koncusa is énekli, rohan az idő. Egyszer minden a végéhez ér, ennek az adásnak is vége lesz, és jön a 101. továbbra is. Mi azt szeretnénk, hogy önök megtiszteljenek levelükkel, mi pedig szolgáljuk az önök kéréseit, kiszolgáljuk az óhajokat, igényeket, beszerezzük a lemezeket, és hát azt szeretnénk, ha ezeket a vasárnap délelőttöket együtt tudnánk tölteni.
1: Igen, és részemről a mai utolsó jegyzetemben az amerikai francia chanson énekes viszonylag rövid pályafutásáról beszélek majd, szokásos jegyzet formájában. Most pedig nézzük a kéréseket. A mai kívánságműsor utolsó órájában várja Éva Kazincz-Barcikáról a Sweet együttes Bál termi villám című lemezét, tehát Sweet és a Ballroom Blitz.

0: és amíg Éva a Sweet együttes rajongója, Gyöngyös és Szabó Péterné szívesebben hallgatja a Hungári együttest, sőt, ezt tartogatta már a lányának köszöntésére.
1: Megkésve ugyan, de szeretettel köszönti leányát, Szabó Edinát, névnapja alkalmával édesanyja, Szabó Péterné Gyöngyösről, a Hungária együttes Hotel Mentol című lemezével. Mentol!

0: Amerikában született, Párizsban lett chanson sztár, és Tahiti szigetén hunyt el Joe Dassin. Róla hallják majd óraközi jegyzetet.
1: Rock. Rock. Rock. Rock sziget. Az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai és külföldi rock felvételei. Igazi rock történelem két órában.
2: Itt a popterisznye.hu-n.
1: Rock sziget Szigeti Ferenccel minden vasárnap 18 órától.
3: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra

énekelt Párizsról, az indián nyárról, spanyol menyegzőről, utolsó cigarettáról, Joe Dassin. Jegyzetemben most róla beszélek, a mikrofonnál Cseke László. Joe Dassin 1938. novemberében New Yorkban született, mozgalmas, de viszonylag rövid életpálya után a csendes óceáni Tahiti szigetén hunyt el 1980-ban. Apja Jules Dassin, orosz bevándorlók, gyermekeként New York Brooklyn negyedében született. Az 50-es évek derekán települt át családjával Franciaországba, ahol fia Joe angol anyanyelvét a franciával bővítette. Néprajz tudományból szerzett egyetemi diplomát, de időközben elvált apja mellé csatlakozva a filmművészet vonzotta. Segédrendezőként dolgozott, majd kisebb-nagyobb filmszerepeket is vállalt, például apja által rendezett híres pszichológiai bűnügyi filmben, a Rififiben. Joe Dassin nyugtalan, nyughatatlan természetű volt, a filmezést is megunta, és a zene, a francia chanson énekelte. Hanglemez kiadó vállalatot alapított, és 1965 után Franciaország egyik legkedveltebb chanson sláger énekese lett. Már első önálló lemeze címe Je change un peu de vent, kicsit megváltoztatom a szelet, felkerült a francia sikerlista élére. A spanyol Guantanamera francia változatával, majd egy amerikai televíziós széria betét dalával csak fokozta népszerűségét. Időközben apja újra nősült, és Joe Dassin mostoha anyja, a görög származású világsztár Melina Mercouri lett. A Vasárnap sohasem című görög környezetben játszódó film hősnője volt, a rendező és férfi főszereplő pedig Joe apja, Jules Dassin. Joe végül is meghonosodott a slágervilágban, a francián és az angolon kívül németül is énekelt, a német nyelvterületen is sikerlisták jegyezték dalait, legtöbb esetben korábbi francia chansonok német nyelvű változatait adta elő, énekelte. Párizs sugárútjáról, a Champs-Élysées-ről, a nyárutóról, az indián nyárról és a búcsúzás előtti utolsó cigarettáról. Joe Dassin szín és életteret változtatva a 70-es évek végén a csendes óceáni úgynevezett társaság szigetek egyikének, Tahiti szigetének lakója lett, és Tahiti fővárosában, Papeete-ben 1980 augusztusának estéjén egy vendéglőben rosszul lett, szívroham ölte meg.

0: Maglódról Váradi Mária azzal az írógéppel kopogta le levelét, amelyet még 1962-ben kapott abban az esztendőben, amikor először hallott Tommy Steele lemezt. Nos, az első európai rock'n'roll énekesről már készítettem jegyzett formájában életpálya ismertetést, ami Tommy Steele Little White Bull című felvételét illeti, 1959-es keletű, de kéznél van a már későbbi, valamivel későbbi Rock'n'Roll a barlang lakóval című Tommy Steele felvétel.
1: Közvetlenül ezután egy sláger az édesanyákhoz, amely nem maradhat ki a mai összeállításból, persze legtöbb műsorban benne is volt. Kovács Kati énekével Úgy szeretném meghálálni. A Csengődi Illés Szilvia születésnapja alkalmából küldi a dalt édesanyjának az egész család nevében, de a Rába Gyarmati Németh Violetta is ezt az ajándékot szeretné átnyújtani, gratulációként a mamának, Németh Jenőné Siklós Ildikónak. Végezetül a szlovákiai Dunaui falu nevű helyiségben 47. születésnapját ünnepli Bódis Ilona. Gratulál férje, Babi, lánya Ilonka és Galinka.
2: Lived in a cave is what he did when he wanted

0: Az, hogy hogy fér egy kalapba bakoncsernye és Monte Carlo? Én megválaszolom a kérdést. Kovácsi Krisztián bakoncsernyéről küldte levelét. Én meg tőled kérdezem, jártál-e Monte Carlóban?
1: Hogyne, igen, többször is jártam, hiszen a Cannes Film Fesztivál a Cannes hely közelében volt, és átlátogattam, de az egyik legaranyosabb emlékben Monte Carlóval, akkor a kislányom Zsuzsa még 4-5 éves volt, és van egy fényképem, hogy fölfelé lépdel a Monte Carlói kaszinó főbejárata felé, és onnan egy ilyen tábornoki egyenruhába öltözött portás int a kisgyereknek, hogy oda nem szabad gyereknek belépni.
0: És hol hagytad a gyereket? Mert gondolom, te bementél.
1: Én bementem, ők kint maradtam a mamával, és én vesztettem, ők nyertek.
0: Kovácsi Krisztián nyerni fog, egyrészt. Közeledik a névnapja, nagyon is közeledik. Állítólag holnap lesz Krisztián, köszönti saját magát, köszönti az összes Krisztiánt, és kívánsága a Neoton Familiától a Monte Carlo című sláger.

0: A felejthetetlen slágerek csak a Poptarisznya Oldies-ban.
1: A 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereivel.
2: Poptarisznya Oldies.
3: A reklám után Komjáti György kívánságműsorával újra

0: ebben a szép üvegpalotában, ha most megfordulnék.
1: Én látom, mert velem szemben van.
0: Budaörs gyönyörű látképe. Laci, mennyire vagy megelégedve ebben a rádióban, ebben a stúdióban? Itt ez a sok elektronika. Mi nem ebben nőttünk fel, nekünk olló, nekünk ragasztó szalagunk volt, mi vágtuk a szalagot. Most pedig itt van három fiatal tehetséges segítség, technikus fiatalember, akik tulajdonképpen pillanatok alatt a gépekkel elvégzik azt, amit mi bizony verejtékes munkával, de nagy szeretettel, hát kézműves munkával csináltuk.
1: Igen, hát részemről nagy az élményhatás. Már tavaly júniusban rögtönözve mondtam, most kinézek itten dimbes, dombos, budai vidék látkép, gyönyörű, nagyszerű, takaros kis házak képe. Itt benn a stúdió, hát természetesen jól mondtad, egy olyan rádióstúdióban nőttünk föl, te is a Bródi Sándor utcában, én az Englischen Garten müncheni cím alatt Szabad Európa Rádiónál, hát akkor még a szalagokat, ugye a mágneses szalagokat vágtuk zsilettpengével és ragasztottuk, stb. Itt villám ügyesen a Sláger Rádió fiatal technikusai, én csak ámulva, bámulva nézem, amit én fél óráig ragaszgattam, próbáltam egy-egy bakis mondatot megjavítani, ők puk-puk-puk-puk, és már is minden elsőrangú hangulattal, elsőrangú odaadással, és kitűnő hallásuk van ezeknek a gyerekeknek. Elnézést kérek, de nekem ők gyerekek.
0: A következő három percben technikusaink, hangmérnökeinknek szól az ajándékzene Lacinak, Zolinak, Zsoltnak. Köszönjük lelkiismeretes és tehetséges munkájukat!

0: Nőnap alkalmával Szűcs Milán a Generál együttes Csengesbe hozzám című számát küldi édesanyjának és nővérének Rába közre, ex-feleségének, Krisztinának Kudra, Ruppert Ildikónak és Gyarmati Csillának Szexárdra. Minden jót kívánva, Generál Csengesbe hozzám.
1: Utána egy 1958-es Boogie Woogie Club ajtaján lépünk be, és a zongoránál Pesszer picül, változatlan lelkesedéssel tornáztatja a billentyűket. A felvételt küldjük Bán Istvánnak Mezőkövesdre. Tehát a kívánság műsorban ismét non-stop két zene, Generál, utána Omega Pesszer Gáborral.

tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdariszka.hu. 1, 2, 3.

0: Laci, nagyon köszönöm, hogy az elmúlt szűk esztendőben hétről hétre itt voltál velem a stúdióban, és ne haragudj, azért én úgy veszem, hogy te százszor voltál itt, hiszen te 1959. május végén elkezdted ezt a munkát, 40 évet, most már majd 41 évet fogsz ünnepelni. Én 6 évvel később kezdtem, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a múlt év májusától együtt ülhetünk itt a stúdióban. Tehát úgy veszem, mintha te is a 100. adásba vennél részt, és ezt csak azért mondom, mert azt kívánom, hogy még a következő 100-ba is együtt lehessünk. Maradjál velünk, hozd a sok jó zenét, hozd a sztorikat, hozd azokat az élményeket, amit te összegyűjtöttél, hát bizony az 50-es évek eleje óta.
1: Köszönöm szépen,
0: de most már jöjjön a finálé, amelyhez Zárai Márta és Vámos János egy kedves dalának sorait vettük kölcsönbe. Nincs semmi baj, amíg szívünkből szól őszintén a dal, tovább megyünk, így jó nekünk, ha még 120 évig énekelhetünk. Ajánljuk ezt a felvételt mindazoknak, akiknek az elmúlt 40 évben örömük volt a szórakoztató könnyű zenében.
2: Megint egyszer műsor végéhez érkeztünk. Jövő vasárnap, március 19-én többek között egy-egy óraközi jegyzetem témája lesz a country zene, a diszkó, Elton John, az Emerson Lake Palmer Trio pályafutása. Szép vasárnap délután, estét és örömteli új hetet kívánva búcsúzom, Cseke Lászlót hallották.
0: Kedves hallgatóink, a viszonthallásra egy hét múlva ugyanebben az időben, ugyanitt a Sláger Rádióban. Úgy

kedves hallgatóink az elmúlt 4 órában Cseke Lászlót és Komjáti Györgyöt hallhatták. Ezzel a jubileumi emlékműsorral ünnepeltük mi a húsvétot itt a poptarisznya.hu-n. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép napot kívánunk. Hajcsár Attilát hallották.

0: Egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. És most vissza a slágerekhez.
1: Sportarisznye.hu.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznye.hu.
2: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
0: Itt a poptarisznye.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: 9 óra van.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.

És még egyszer mindenkinek nagyon szép jó reggelt kívánok, ahogy mindenki már hallotta és hallgatta. Tehát szeptember 19-én itt a poptarista.hu stúdiójában Dombóvári Gábor. 30-as 308-98-44-es a telefonszámunk, de mindenféle platformon megtalálnak bennünket, írjanak, hívjanak, nagyon fogunk örülni neki. Hát akkor kezdjük az időjárással. Elég változatos volt, na de hát ilyen az időjárás, ettől érdekes, mert hogy késő nyáriasan meleg hétvégénk van és lesz, mert hogy ma reggel olyan változóan felhős, szakadozott felhős idővel indultunk, aztán most délelőtt csökken majd a felhőzet, naposra fordul az idő, délután is marad a napsütés, és ismét az évszakos átlagnál magasabbra emelkedik majd a hőmérséklet. A legmagasabb fokkal 25 fok körül, kis körzetekben pedig már 28-29 fok körüli értékekkel lehet számolni. Aztán túlnyomó rész derült, csillagfényes lesz az este is, meg az éjszaka is, és holnap vasárnap is folytatódik a frontmentes, nyugodt, kora őszi idő, hát inkább a nyári időjárást idézve, de hát azt hiszem, hogy ez abszolút nem baj. És holnap délután olyan 29 fok körül lesz a hőmérséklet, és holnap délután is ez valószínű, meg késő esti órákban. Hát akkor egy ilyen kis hideg front jön, hát aztán majd meglátjuk, hogy a továbbiakban mi lesz. Na minden esetre ma délután 25-28, holnap reggel 11-17, ahogy mondtam, holnap délután, vasárnap délután 26-29, és akkor hétfőn reggel az északnyugati részeken 12-15, délkeleten meg 15-18 fok várható. Úgyhogy tulajdonképpen hétfőn átvonul ez a kis hidegfront, kicsit hűvösebb lesz, aztán kedden is, meg hát szóval csütörtök péntek az eléggé változatos, de hát akkor én azt hiszem, hogy mindenféleképpen azért nézzük még meg részletesebben is. Tehát hétfő reggel még 12-18, kedden hűvösebb, reggel 7-12, szerdán is, csütörtökön is, és pénteken is hasonló olyan 7-10-11 lesz reggelenként, és akkor hétfő délután az olyan 19-24, akkor kedden szerdán olyan 21-21 fok is lehet. Például csütörtök néz ki a legjobban, ott 19 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, pénteken lesz egy picit hűvösebb délután, olyan 15 és 19 fok. Hát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen örülhetünk ennek a gyönyörű szép időnek. Eső sajnos nagyon kevés volt, megint csak, hát az nem tesz jót a mezőgazdaságnak. A Dunántúlon volt, de hát az Alföldön ott nem nagyon. Na hát kérem szépen, a góltotóról annyit, aztán majd beszélünk részletesebben is, hogy a múlt heti Liverpool-Fulham mérkőzést 0-0 lett. Hát azért ez fantasztikus. Hát mondom, a Liverpool az olyan hatodik helyen áll, a Fulham meg a vége felé, 19, legalábbis ez volt a múlt héten. Hát senki nem talált el. Úgyhogy most nem sorsolunk. De hát természetesen a korábbi nyerteseket azért megpróbálom hívni, azokat is, akiket esetleg a múlt héten nem sikerült. Minden esetre ma lehet tippelni a holnapi mérkőzésre. Hát a Fradi elég sokat játszik most mindenhol külföldön, és bizonyít, mert ugye megverte a Celticet, a Celtic otthonában Ármegyre, úgyhogy nagyszerű az eredmény. És akkor itt van az újabb erőpróba. Vasárnap este 7:30 Nyíregyháza, Ferencváros. Erre várom a tippeket, aztán majd megyünk tovább a tartalom jegyzékkel, mert azért lesznek itt még érdekességek.

0: Na, megyünk akkor tovább már is. Szóval, ami a továbbiakat illeti, hát természetesen Károly Józsi 10 órakor megkeressük, sorsolás nincs, mondom, mert a múltkori meccset senki nem találta el. Hát aztán 10:30-kor egy igencsak érdekesnek ígérkező beszélgetés lesz, mert hogy jövő héten lesz az első kerékre fel fesztivál. A neten megtalálnak erre mindenféléket. Hát ez azért is érdekes, mert fogyatékkal élők, fogyatékosok. Szóval egy nagyszerű fesztiválnak ígérkezik. Hát erről beszélgettünk majd Pap Szabival, aki el fogja mesélni, hogy mi ez, és nem véletlenül mondom, hogy Pap Szabi és nem Pap Szabolcs, mert őt így ismerik mindenhol. Már csak azért is, mert zsűritag volt a Sztárban, a Megasztárban, aztán hogy az idén is lesz, de most zsűritag, azt majd megkérdezem tőle. Szóval ő fogja ezt elmesélni. Természetesen utána olyan 10:30 után, 10:45-kor várom a stuttgarti telefont is, és hát meglátjuk, hogy a továbbiakban még mit hoz a jövő. Na de mindenféleképpen azért a véleményüket azt ki fogom kérni, mert hogy megjelent, hogy Kubatov Gábor, aztán Szijjártó Péter és Dajcs Tamás is bukhatja a posztját, mert hogy radikális szigorítás forgatja fel a magyar sportvilágot. Itt arról van szó, hogy vége a kettős hatalomnak. A politikus sportvezetők búcsút mondhatnak klubjaiknak, mert ugyanis a jövőben kormánytag, miniszteri biztos, helyettes államtitkár, országgyűlési és EP képviselő, de polgármester sem vezethet 500 főnél több sportolót foglalkoztató klubokat. Hát ami például az FTC-t irányító Kubatov Gábort, az MTK-s Dajcs Tamást vagy a honvédelnök Szijjártó Pétert is száműzheti a klubjától. Hát szóval ez már megjelent, de hát természetesen Kubatov Gábor is már visszaszólt, hogy a Fradi szív az ott van, és nem arról szól, hogy ki van ott. Aztán Dajcs Tamás is visszaszólt, hogy az MTK elnökét az MTK választja, és nem Magyar Péter. Szóval itt szigorítások vannak, szigorítások várhatók, meglátjuk, hogy mi. Hát kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményük, és továbbra is várom a telefont, tehát Nyíregyháza FTC. Holnap 7:30-kor, ezzel záródik majd a forduló, és hát ugye itt volt a nagyszerű ferencvárosi siker 3-1 a Celtic otthonában, a Celticet kifütyülték a saját szurkolói, és elindultak hazafelé. Hát reméljük, hogy a visszavágó is legalább ilyen jól fog sikerülni.
1: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Csak emlékeztetőből mondom, drága jó hallgatók, hogy 9:30-kor nem sorsolunk, mert a múltkori meccset senki nem találta el, hogy említettem, de hát majd megpróbálok azért a régi nyertesek közül valakit fölhívni. 9:50-kor, a vonalban pedig befutott Perec Gábor telefonja. Szép jó reggelt kívánok, halló, halló.
1: Halló, szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
0: Hát akkor én mielőtt még rákérdeznék itt a dolgokra, egyetlen egy, tehát holnap este a Ferencváros Nyíregyházára megy, tehát a Nyíregyháza Fradi zárja a fordulót este 7:30-kor. Mi a tipp?
1: Én úgy gondolom, egy-egy lesz, döntetlen lesz ez a mérkőzés. Fradi most egy picit gondolom kifutotta magát, de attól függetlenül az én tippem egy-egy.
0: Elképzelhető mindenféleképpen, mert hát azért nagyon kifutották magukat. Hát hála Istennek, hogy otthon megverték a Celticet, reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás is, úgyhogy lehet nekik drukkolni mindenféleképpen. Hát szóval sokféle hír itt a napvilágot látott, és én az előbb elmondtam ezt aztán mindenkire bízva, hogy van-e vélemény vagy nincs, hanem itt a sportvezetésről van szó, klubelnökökről, stb. És hát ilyen radikális szigorítás forgatja fel a magyar sportvilágot, mert ugye azt most nem mondom el még egyszer, mint az előbb, hogy ki hogy vezethet egy klubot, de minden esetre a nagy klubok közül a Ferencváros, aztán Szijjártóik, a Honvéd, Dacs Tamás, MTK elvileg bukhatja a posztját, de hát erre már visszaszóltak, és én mindig elmondom, ez nem politikai műsor, én csak idézem, hogy Kubatov is visszaszólt már, hogy azért a Fradi szívet nem kell bántani. A másik meg Dacs Tamás is már visszaszólt, és azt mondta, hangsúlyozom, nem politikai műsor vagyunk, de visszaszólt, és azt mondta, hogy az MTK vezetőségét az MTK és a szurkolók választják meg, és nem Magyar Péter. Hát szóval ettől nem szép valahogy itthon ez a sportvilág, ugye?
1: Hát igen, én megmondom őszintén, hogy nagyon véleményt ebben nem akarok így nyilvánosság előtt mondani. Én ugye, mint szurkoló, én azt kívánom minden csapatnak, úgyhogy egyenlő esélyekkel induljon a bajnokságba, és ugyanazok a feltételek legyenek. Biztos, hogy ez érzékenyen fogja érinteni ezeket a klubokat, mert nagyon régóta már ugye így működtek. Hogy milyen hatással lesz rájuk, nem tudom. El kell választani a kettőt. Most ugye más lehetőség talán nem lesz. Működjenek mindenki, ugye. Nálunk is ugye itt Zalaegerszegen volt ilyen, de most már ugye teljesen más alapon működik a klub. Hogy itt ugye itt igazán ez ilyen fenntartási, működési költségekbe gondolom. Biztos, hogy befolyás volt ez, hogy milyen emberek voltak ugye hogy vannak a klubok élén. Én csak azt tudom mondani, hogy ugye mi szurkolók, nekünk a jegyet várunk, ugye a látványos sokgólos labdarúgást, érezzük jó magunkat, szolgálnak ki minket. Ennyit tudok én erre mondani.
0: Igen, tökéletesen egyetértünk. Egyébként Zalaegerszeg úgy néz ki, hogy most már megint kezd egy kicsit észhez térni, hogy a szó jelen értelmében mondjam, igaz?
1: Hát ugye most volt ugye a kupamérkőzések, ahol ugye Dunaharasztit sikeresen ugye több góla meg tudták verni. Természetesen ugye volt az ellenfélnél egy kiállítás, azt se felejtsük el, és ugye alacsonyabb osztályú. De biztatóak voltak azok a játékosok, akik kijátszottak, tényleg látványos focival tudtak nyerni, és talán az önbizalmat ad a csapatnak a továbbiakban. Ugye most egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert az Újpesthez látogatnak.
0: Bizony.
1: Ahol ugye nagy rivális, azt tudjuk. De bízunk a sikerbe, meg legalább a pontszerzésbe, de hát ugye a másik nagyon nagy eredményünk gondolom a csapatnak, hogy a Gundert Takács beválasztották a válogatottba,
0: így
1: ugye
0: igaz.
1: Rosszi, és reméljük, hogy be is mutatkozik, tényleg nagyon jó mutatói vannak, nagyon jó kapus, úgyhogy reméljük neki azt, hogy sikeres lesz a és játszani is tud, védeni is tud a válogatottból. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon nagy dolog.
0: Igen,
1: a csapatnak
0: igen.
1: is, meg hát ugye maga a személynek, a kapusnak, hogy ilyen szintig eljutott.
0: Hát persze, mindenféleképpen lehet gratulálni. Úgy gondolom az édesapja is gratulált már ehhez. Egyébként 5 újonc van Marco Rossi csapatában. Úgy látszik, hogy nem áll ellen annak, hogy kísérletezni is kell, és a jövőre gondolni egyébként. Azért ezt mindenféleképpen szóba akartam hozni, hogy az észak-koreai himnuszt játszották le a dél-koreai gyeplabdásoknak az ázsiai játékok egyik meccsén, úgyhogy ott is össze lehet keverni. De hát ezt csak azért mondom, mert máshol meg hát kezdik a nemzetüket védeni, mert az orosz gyeplabdázók is használhatják nemzeti himnuszokat. Szóval ez, amit megy a himnusszal, meg politikával, meg mindennel, ezt azért akartam elmondani, mert külföldön is történnek érdekes dolgok. Hát meglátjuk, nem tudom. Hát ez lesz.
1: Hát így van, az a baj, hogy a

0: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
1: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbe járó minden szombaton a Matinéban. Matiné Dombóvári Gáborral.
2: Ez így igaz, drága jó hallgatók, és akkor itt a művészbe járó. A művészbe járó vendége pedig Pap Szabi, akit remélem jól halljuk egymást. Szervusz, halló, halló.
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Hát akkor én csak arra kérlek, hogy szólj egy szót azzal a zenével kapcsolatban, hogy hova megy ki.
3: Még egyszer nem értettem, bocsánat.
2: Hova megy ki? És akkor ez volt a Szuper Nem Zenekar. Mi jut erről eszedbe?
3: Hát a lelkesedés és a vidámság, mozgás.
2: Ugye? Mindenféleképpen.
3: Hát, igen.
2: Volt részletek benne mindenféleképpen, úgyhogy azt hiszem, hát nem kell szerénykedni, nagyon jó zenék. Na hát én a korábbiakban elmondtam, hogy tulajdonképpen itt egy fantasztikus eseményre van készülődés, mert hogy szeptember 23-án jön az első Kerékre fel, méghozzá a Graphisoppalba, és hát talán olyan motto, és ezt olvastam is, hogy a Nem Adom Fel Alapítvány és a Határtalan Erő Sportegyesület szervezi. A mottoja pedig az, hogy másképp mozgunk, de ugyanúgy haladunk. Akkor egy kicsit hozd közelebb, hogy tulajdonképpen mi ez a rendezvény, és fantasztikusnak ígérkezik.
3: Igen, igen, mindenképpen mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és hiszen ahogy mondtad is, hogy másképp mozgunk, tehát ugye mi például kerekesszékkel, én magam személyében kerekesszékkel közlekedek és mozgok, és mindenkinek megvan a saját nehézsége, vagy a saját szokása, ez lehet egy babakocsi, egy bicikli, egy roller, tehát nagyon-nagyon sok kerék létezik, amint közlekedünk, és talán ez volt a közös pont, hogy így a fogyatékkal élők és az egészséges emberek együtt lehessünk, és minél jobban megismerjük, elfogadjuk, és együtt tudjunk élni, és ezért jött ez a program, hogy csináljunk egy ilyen kerékre fel, ahol mindenkit szeretettel várunk, és nagyon nagy lehetőségek, programok várják a kedves vendégeket. Ugye kint lesz a BRFK, a Nem Adom Fel kis zenekar szintén, tehát nagyon-nagyon sok olyan érdekesség, például mint a Tóth Sára, táncterapeuta, Béres Alexandra, Várkonyi Attila, DJ Dominik, tehát szerintem egy nagyon-nagyon fantasztikus kis hangulatos programot szeretnénk mindenképpen megvalósítani. Ez nyilván akkor tud jó lenni, hogyha minél többen ott vannak, kicsik, nagyok, sorstársak, egészségesek, és megélni azt, hogy együtt mozgunk, együtt szórakozunk, akkor az mennyire közel tudja az embert egymáshoz vinni.
2: Hát egyébként a programot nézegetve, szóval hát mindenek előtt a belépés ingyenes, szóval ezt jó tudni.
3: De így hát, van, így van, így van.
2: És amit említettél, Tóth Sárát, meg Béres Alexandrát, hát azért ott sok minden van, például, ahogy néztem a programot, verseny, kerékpáros és motoros találkozó, bemutató.
3: Igen, ülőrött labda, bocsa, tehát tényleg olyan dolgokat próbáltak így a kollégákkal így összerakni, amit az emberek tudnak csinálni, és élvezettel tudják csinálni. Tehát ez számunkra nagyon-nagyon fontos. Kerekesszék, szalomozás, tehát ki lehet próbálni, és nagyon kis vicces, érdekes. Pont a napokban voltunk egy iskolában így tréningezni, a tegnapi nap folyamán, és az egyik kislány mondja, hát én ezt úgy hazavinném, mert ez annyira jó buli. És szoktam is mondani, hogy igen, tehát hogy nem úgy kell tekinteni egy kerekesszékre, hogy Jézusom, ez egy katasztrófa, hanem ez egy eszköz, amivel bizonyos embereknek az életét jobbá tudja tenni. És hát ezen felül pedig, hát ha valaki ezt egy kicsit szórakozásnak veszi, akkor vegye, és a sérültekkel együtt meg tud mozogni és kipróbálni.
2: Mindenféleképpen egyébként, mikor itt nézegettem, szóval itt szóval olyan, amiről az ember nem is hallott. Szóval az, hogy élményutazás riksával, meg mit tudom én, autóval, meg minden, az odáig rendben van. De az, amit láttam, hogy a művészeti sátorban, azt mondja, Paulik Fecó fejpálcával, festőművésszel alkothatnak közösen. Hát szóval azért mondom, hogy olyan dolgok, amiről nem is hallott még az ember.
3: Igen, a Fecóról azt érdemes tudni, hogy ő oxigénhiányosan született, és a végtagjait nem tudja használni. Teljes ételméjű személy, egy nagyon jó barátunk, kollégánk, és ő a fején rögzített kis pálcával használja a telefonját, és rajzol nagyon-nagyon szép festményeket, kiállításai voltak már nagyon-nagyon sok helyen, nagyobb városokban, és festszóval lehet kipróbálni ezeket a kis festési technikákat, mert hogy vannak még ilyen kis fejpálcák, amit mások is fel tudnak tenni a fejükre, és akkor így ki tudják használni, és ezáltal megismerik azt az értéket, hogy igen, tehát hogyha nincsen valamelyik kezünk, vagy lábunk, vagy hallásunk, vagy bármi, akkor igenis az ember annyira ügyes és annyira kreatív, hogy meg tudja találni, hogy mi az a másik érték, ami benne nagyon jó, nagyon erős, és azt hozza ki magából.
2: Igen, igen. Hát láttam, hogy azt mondja, hogy a zenekar első bemutatkozó koncert Never Give Up Party, tehát tulajdonképpen ad fel. Hát nem véletlen, hogy itt nem adom fel. Ezek a dolgok vannak. Úgyhogy én mindenféleképpen mondtam, hogy ingyenesre, de nyerni lehet, mert tombola is lesz, hogyha jól tudom.
3: Pontosan,
2: ugye?
3: Pontosan is, így van. Tehát, hogy lehet jönni, és hogyha bizonyos állomásokon részt vesz, amint ott találkozik, és amit az előbb is felsoroltuk, pecséteket tud gyűjteni, és akkor azzal pedig sorsoláson tud részt venni, és nagyon nagyszerű kis nyeremény.
2: És a kreatív piactér az mit akar?
3: Hát kreatív piactér ugye azt akarja, hogy kicsit picit az előbb már beszéltünk ugye arról, hogy az embereknek megvan a saját maga ügyességei, és hogy akár fogyatékkal élő, akár egészséges ember, aki otthon készít fülbevalókat, karkötőt, hímez, rajzol, követ, fest, tehát ilyen dolgokat, amikkel készülnek, azok itt ki tudnak menni, és egy ilyen kis piac szerű lesz, amit szintén meg lehet a kedves látogatóknak nézni, vásárolni, megtekinteni, és akár ötleteket venni, lopni.
2: Hát a zenéről jutott eszembe, amikor az előbb mondtam, hogy hát azért neked van némi kapcsolatod a zenei élettel, igaz?
3: Hát ez mindenki azt gondolja, hogy részben igen, olyan szinten, hogy a Nem Adom Fel együttes, ugye ezáltal eléggé, de sajnos nekem nincsen meg az a tehetségem, hogy szépen énekeljek, vagy valamilyen hangszeren játszak, de szeretem a zenét, szeretem a Nem Adom Fel együttest, és hát három fiatal gyermekem van, úgyhogy most már itthon is tombol a zene, úgyhogy viszonylag képbe vagyok az új zenékkel is. De a zene mindenki, ugye azt szokták mondani, és akár fogyatékkal élő valaki, akár egészséges, tehát a zene is összehozza az embert, és az egy hangulatot tud teremteni.
2: Hát ezért kell zsűrizni. Hát az is egy másik dolog. No, ugye? Hát onnan is emlékezhetnek rád, vagy ismerhetnek. Úgyhogy, na de most én nem a különféle versenyekre gondoltam, hanem tényleg arra, hogy a kapcsolat. Még egyszer, tehát szeptember 26-a, hogyha jól néztem. Hogy lehet megközelíteni? Hogy lehet megközelíteni a parkot, a Graphisop parkot?
3: Hát igazából ugye nyilván autóval valameddig oda lehet menni, aki tud, ugye kerékkel jön, tömegközlekedés is van viszonylag közelebb oda hozzá, meg hát ott vannak a biciklik, rollerek, különböző ilyen kerékeszközök. Nyilván érdemes mindenképpen előtte megnézni, aki nem jártas és nem ismeri, hogy pontosan hol van és hogyan lehet oda jutni. De mindenképpen olyan helyet próbáltunk választani, ahol kerekesszékkel is, és bármilyen más eszközzel is meg lehet közelíteni, hogyha esetleg valaki nem tudná, ez Budapesten a 3. kerületben van.
2: Igen.
3: No,
2: Szabi, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és akkor, ha már az alapítványról volt szó, akkor itt a zenei programban természetesen kiválasztottam a Lokomotívot, és a Nem adom fel fog következni zenében.
3: Nagyon jó.
2: Úgyhogy jó szórakozást, jó, kellemes és hasznos időtöltést kívánhatok a hallgatók, nézők nevében is mindannyiótoknak. Köszönöm szépen.
3: Én is nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát az utolsó szó az, hogy soha ne adja fel senki, úgyhogy
2: így van.
3: Szép napot mindenkinek.
2: Szervusz.
3: Köszönöm a hívást.
2: Szervusz, minden jót.
3: Szervusz.

0: Nem sokára 11 óra lesz, kedves hallgató. Kicsit korábban beszélünk Dénessel. Hát majd meglátjuk, hogy befut-e még Stuttgart, remélem baj nincsen. És akkor itt vagy Dénes, szervusz, halló, halló.
1: Szervusz Gábor, üdvözöllek, és a rádió hallgató is. Jó napot kívánok.
0: Hát akkor szép nap, én is csak ezt tudom mondani. Hát mondtad, mielőtt bekapcsoltalak, hogy természetesen hallgattál minket. Hát sok minden elhangzott itt, de hát hogyha most a Honvédot mondom, akkor sajnos, ha a Fradit mondom, akkor hajrá. Szóval nagyon-nagyon zajlott az élet, hát remélem tudtad figyelemmel kísérni.
1: Igen, és a Honvédra rátérve, ugye kedvenc csapat, nem azt mondom, hogy volt, de nekem az is fog maradni. De valami, ugye az első három forduló három döntetlen.
0: Igen.
1: Azt mondom, hogy az NB1-ben ez nem volt egy rossz rajt. Arról nem beszélve, hogy külföldi edzővel, akinek más millióból jött ide, másfajta felfogásból. Most már lassan bebizonyosodik elősen, hogy Feszkó Tamás miért kellett elküldeni.
0: Na.
1: Hát fogalmam sincs. Jó, fogalmam sincs. A Honvédot nem tömték ki külföldi játékosokkal. És az, hogy két-három külföldi játékos érkezett, nem tartom valószínűen dolognak, hogy ez Feszgót zavarta volna. Ugye itt Diós Győrbe ilyen szempontból a helyzet nyerő, mert magyar játékosok vannak. Sajnálom, és azt mondom, hogy a Puskás megérdemelten nyert 3-1, úgyhogy nem tudom, hogy fog ez a csapat tovább. Ugyanez van az Zalaegerszegre is. Most már olvastam a héten, hogy ugye Zalaegerszeg 2. Hát a földrész különböző helyeiről erősítették meg játékosokkal. Nem tudom, olvastam-e.
0: Nem.
1: Afrikától, Ázsiától, Közép-Amerika, Dél-Amerika, minden. Hát én szurkolok, hogy sikerüljön jól ez a bátor lépés, mert egyelőre a Zetinél is az egy-két játékos, aki kiválót nyújtott, ugye azt eladták, mert abból két pénzt kovácsoltak, nagyon nehezen fog menni. Engem leginkább elkeserít ez a politikai hercehúrcsa, ami van, és felelőtlen össze-vissza megjegyzés. Ugye, többek között ugye miniszterelnökünk kilatkozta, hogy a magyar sportot, nemzeti büszkeségünket politikailag befolyásolt, övezetté tette a Fidesz. Nem tudom, kérje már meg a beosztottjait, hogy számolják ki, hogy 16 év alatt mennyi olimpiai, világ és Európa bajnoki érmeket nyertünk.
0: Igen.
1: Nem politikusok nyerték, óriási tévedésben, hanem sportoló.
0: Bizony.
1: Úgyhogy ez a dolog, ez engem nagyon aggalt. Meg itt, hogy 500 fő felett nem lehet, ugye elsoroltad reggel,
0: igen,
1: milyen beoltott ember vezetőállásba. De ugyanakkor, ha ezek vissza akarnak lépni menet közbe, akkor sem, ha lemondanak politikai életükről, pályafutásukról, nem kapcsolódhatnak be a sportba, vezető beosztásba. Hát azért szépen kezdték kirúgdalni a különböző szakosztályoknak a vezetőit. Ugye említetted, hogy többek között Dajs Tamás mit mondott, és
0: igen,
1: nagyon fején találta a szöget, hogy őszet, ő ne Magyar Péter nevezze ki, hanem az NTK-nak az illetékesei és a klubot szerető embereket. De jelen pillanatban itt van például Posvai Gábor belügyminiszter úrunk.
0: Igen.
1: Egyik legfontosabb probléma, hogy hogy lehetett 1.300.000 forintért ugráló kötelet venni. És mi van a rendvédelmi dolgozók azonnali béremelésével? Ezt nem nagyon mondják, majd ha begyűjtik innét, onnét, amonnét, nem erről volt szó.
0: Igen.
1: Jobb lenne talán ezzel foglalkozni, vagy ezzel is foglalkozni. Meg ezt, hogy 500 fő, hát ezt
0: igen,
1: bármikor ki lehet játszani, Gábor.
0: Hát persze.
1: Nem kell nagy ügyesség, hogy hát van egy 500 lesz, hanem 450. Na bum, akkor na, mi van?
0: Hát ez az. Ez
1: akkor
0: az.
1: Mi van? 50 olyan embert menesztenek legfeljebb, aki bótolható.
0: Persze. Hát ez, én mindig hozzáteszem, hogy, hogy nem politikai műsor vagyunk, hanem ez, most vegyük úgy, hogy mindenki elmondja a véleményét, de mi a sportról beszélünk. Igaz?
1: Hát igen.
0: Igen, igen.
1: Én elhiszem azt, hogy sok igen, minden nem jót csináltak. Na de, most létezett egy olyan, hogy nemzetközi sportügynökség,
0: igen,
1: non-profit GLP, ennek a elnök vezérigazgatóját, Bíró Pétert kirúgták. Na most helyette nincs még senki, hanem megbíztak valakit, hogy mi a feladata. Az olimpiai központok stratégiai sportlétesítmények, különböző csarnokok fejlesztése, tanúszodaláknak, ezek itt, bocsánat, eddig nem ez volt.
0: Hát pontosan.
1: Nem ezt csinálták?
0: De.
1: Hát nem tudom, lehet. Hát, na mindegy.
0: Na jó, hát így van.
1: Sportoljunk is.
0: Sportoljunk.
1: Azt mondom, én a kézilabdánál
0: igen,
1: maradtam, illetve bocsánat, ugye múlt héten volt ez a kaposvári U13-15-ös.
0: Hát, a gyerekek, igen.
1: A gyerekek több mint 200-an indultak. Hát azért ez egy nagyon komoly szám. Ugye, és állítólag amennyire nem sok tudósítás jelent meg, hogy az egyesületek közül szétsikereket a fehérvári, most pontosan az egyesületnek a nevét nem tudom, de Fehérvár illetékességű fiúk, lányok gyűjtöttek be. Rátérve a spornál a kézilabda. Hát ugye mind a két női, mind a két férfi csapatunk érdekelt volt a BL-ben.
0: Uh-huh.
1: A hölgyek idegenben mind a két mérkőzésüket könnyedén, hát mi az, hogy könnyedén megérdemelten nyerték meg, és üzehaza úgy szintén, mint a Ferencváros és a Győr egyértelműen jobb volt. A férfiaknál Veszprém mind a hazai, mind a kinti mérkőzését biztosan nyerte. Jön a Szeged. Hát ez érdekes. Szeged idehaza a svéd bajnokot közel 10 góllal verte meg.
0: Igen.
1: Most kint Németországban az utolsó talán 2 percre még döntetlen volt. Hát ekkor, hogy a bírók úgy gondolták, hogy hát négy és jobban élnek csapat nyer, ugye történt piros lapos kiállítás a Szeged csapatába, aminek vége az lett, hogy plusz ilyenkor a piros lapnál, az új szabályoknál 7 méteres, és végül a Szeged, ha nem is nagy, de egy két gólos vereséget szenvedett. Rátérve Gábor a Ferencvárosra, nekem összefoglalóan az volt a véleményem az egész mérkőzésről, hogy én a Ferencvárost idén az új évadban nem láttam idehaza idegen, de még odahaza se ilyen jól fotballozni.
0: Hát nagyon összekapták magukat, az biztos. Hát köszönhető nyilván az edzőnek is.
1: Olyan kevés alkalommal volt, kétségbe esett olyan felszabadítás, hogy még most is keresik a labdát, hova rúgták a Fradi védőikét. Nagyon szépen az első negyed óra a skótoké volt. De utána, ahogy a 20. percet érünk, megszerette a bevetést a Ferencváros, hát remek volt, azt mondhatom. Rátérve ugye az első fél időbe a második gólunkra. Hát nem tudom, Gábor, én ezt a jelenetet legalább 3-4-szer megnéztem.
0: Én is láttam, igen.
1: Hogy 3 skót védőköz a kapuval háttal Zakariádben behúzta a labdát.
0: Igen.
1: Hát nem beszélve a 3. gólról is, hogy ugye lövésből születik a gól. Nem kellett sokat teketóriázni. Jusuf a mi kígyótérfelünkről szökszette a játékosunkat. Ezt csinált az hiszen egy vagy kétszer, és utána bum, irány a kapu. És egy óriási volt belőle.
0: Igen, hát nagyszerű volt mindenféleképpen. Azért mondom, hogy tényleg itt mindenféle sportágban megint csak eszembe jutott, hogy Érdi Mária 4. lett a vitorlás világbajnokságon. Szóval ez is, szóval félelmetes.
1: Hát azt mondom, hogy ez csak így tovább, úgyhogy minden esetre egy nagyon jó kedvés. Nem nagyon néztem bele, de én úgy bettem, hogy a Milán is odahaza kikapott.
0: Igen.
1: A Juventus az plényesen győzött, a többi bennünket idézőjelben érdeklő, de miért nem érdeklő csapatok is ilyen vegyes képet alkottak.
0: Hát
1: minden esetre a Szigetország akár melyik országába klubcsapat ellen egy két gólos győzelmet elérni, ami egy nagyon jó teljesítmény.
0: Igen, mindenféleképpen nagyon jó. Hát nézd, a teniszezőink meg 2-0-ra vezetnek, mármint Luxemburg ellen, a Davis kupában, úgyhogy az mindenféleképpen jó. És hát én nem tudom, te láttad, nem láttad, 18-a az tegnap volt, ugye, és egy ilyen hagyományos sportlövő verseny volt a Nagykanizsai Honvéd Egyesületnél, a városi lőtéren. Hát ilyen is azért nagyon érdekes, hogy ilyeneket is rendeznek, de mondom, én erről nem hallottam, csak teljesen véletlenül néztem bele, pedig már 17 óta megcsinálják ezeket a lövéses dolgokat. Hát mindegy, zajlik az élet, ez a lényeg. Na. Azt mondd meg nekem, ja igen, hát a válogatott Marco Rossi rakja össze, hát az úgy nagyon szép, de akkor a tippeket azért mondjad. Egy-egy.
1: Jó, ez nagyon érdekes, ez ugye pontosan ukránok ellen nyitunk szeptember 25-én. Kőkemény dolog, mert hogy kit lehet Varga helyet hozni. Aha. Én mindenféleképpen azt mondom, hogy na bum, mi van akkor, ha már nem annyira új. A Paksnak a 2 méteres 9-es játékosa. Uh-huh.
0: Például. Igen, igen.
1: Mi történik? Legfeljebb az első meccsen nem fog sikert találni. De mégis egy olyan posztra, egy olyan embert próbálok betenni, aki oda való. Mert próbálkozunk itt, amit hallottam, Gruberrel, meg a többivel. Jó, rendben van, de nem ez a feladata a klubjában jelen pillanatban.
0: Hát
1: elnézést akkor a tippekre.
0: Na, akkor már is írom. Egy-egy.
1: Köszönöm, így van.
0: Beírtam.
1: Én egy magyar lányú Fradi győzelem mondok, 1-0.
0: Azt mondja, hogy 0-1, akkor csak megjegyzem, hogy Sárkány Feri tipje is megérkezett, ő is azt mondta, hogy 1-0 Fradinak, igen, Kata.
1: Kata 3-0.
0: Mármint Nyíregyháza?
1: Nem.
0: Akkor 0-3.
1: Bocsánat, most én kavarodtam össze.
0: Hát Nyíregyháza, Fradi, Nyíregyháza.
1: Elnézést kérek. Nem. 0-3 a Kata pitje. Elnézést.
0: Semmi baj.
1: Csaba? 3. Csaba fatálodottan Nyíregyháza azt mondott. 2-1.
0: 2-1. Ilyen tippet én kaptam még hozzá, azt mondja, hogy igen, Réka írt 2-1-et, és hát más nem is, 1-2 az volt. Na jó, hát akkor Dénes, maradjunk ennyiben, és vigyázz magadra, minden jót, és akkor továbbra is figyelemmel kísérjük itt a sporteredményeket mindenféleképpen.
1: Kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét, hát kérdez Gábor reggel 6 óra környékén.
0: Igen.
1: Megfogom véletlenül a csövet, az ütés csövet. Befűzött a párcicőművő.
0: Próbafűtés van.
1: Jó, igen.
0: Biztos csak azért, mert azért mínusz még nem volt, de reggel nem volt meleg egyáltalán.
1: Na jó.
0: Jó. Na köszönöm szépen, Dénes.
1: Én is köszönöm. Szervusz,
0: viszont hallásra. Hát akkor jöjjön egy nagyszerű dal, megnézzük, hogy mit csinál a szomszédban Alice, illetve hát mit szól hozzá az, aki mellette lakik.

0: Hát akkor kiskerülővel valahogy elkerültük egymást, valahogy Csernák Istvánnal, de hát akkor most megvagyunk, és itt van Halló Stuttgart, halló, halló.
1: Halló, szép jó napot.
0: Szép jó napot, még szebbet, hát egy kicsit most akkor begyorsítunk. Hát először is sok sikert a mai, úgy tudom, a Dortmund ellen játsztok ma.
1: Igen, hát ez kicsit keményebben ellenfél lesz, mint a múlt heti, és ott is elajándékoztunk egy pontot, ugye mert sokáig döntetlenre álltunk, és csak kaptunk egy last minute gólt, ugye 2-1-re nyert a Hoffenheim, hát össze kell a fiúknak szedni magukat, hogy a 14. hely az nem éppen egy jó hely, abban, mikor egyidejűleg a Bajnokok Ligájában is szereplünk, tehát itt csak főfele van lebegni, hogyha, ahogy látom. Gyorsan mondanék akkor egy születésnapot, hogyha rövid a időnk.
0: Jó.
1: Egész pontosan hétfőn fogja 78. születésnapját ünnepelni Don Felder, ami biztos, hogy senki nem mond semmit se. De viszont, hogyha azt mondom, hogy Fodor János kitűnő műsora és annak a szignálja, ugye a Hotel California.
0: A Hotel California, műsor, igen.
1: Így van, és Don Felder a Ingleszeg a gitárosa, kétszer is volt gitáros náluk. És a dallam által legalábbis a melódiát ő szerezte, és hát 1976-ban jelent meg ez a dallam, hát utána világsiker lett, és a szövege az annyi, hogy azzal az mutatott ártatlan amerikai társadalom, amely picikét leszámolt, tehát úgymond konfrontálja, hogy nem így van az minden, hogy csak mutatják a tévébe, és itt ott, ott. És mivel, hogy ez egy ilyen kritikus szám, annak is köszönhető egy hatalmas siker lett, úgyhogy akkor próbáltam meg is segíteni, hogyha, ugye a szerdánként, szóval nem is tudom, szerdán szokott lenni a fodorral.
0: Fogalmam sincs, ne fogalmam sincs.
1: Na, hetente egyszer biztos, hogy hallják a kölcsforgatókat.
0: Hát azért mondom, én ezt most nem fogom lejátszani, játsszák ők nekik a szignáljuk.
1: Jó, oké. Akkor.
0: Na, egyébként, hogyha tudtál hallgatni, hát itt nagyon sok minden elhangzott mindennel kapcsolatban, itt a politikusok és a sport és minden. Hát nem tudom, hogy például valami hasonló eset van-e Németországban, hallottál már ilyenről?
1: Én nem tudok róla, hogy politikai szereplők nem lehetnek sportkluboknak valami vezetője, vagy felelős szakembere. Nem, én gondolkoztam, hogy van-e ilyen, vagy odafigyeltem. De én úgy tudom, hogy Németországban általában ezek a posztok, ezek mind hogyan mondják magyarul, érelámpi, tehát ezt fizetés nélkül csinálják.
0: Igen.
1: Tehát nem kapnak érte fizetés. És például hát a Schalkének volt a úgymond vezetője, elnöke, egy nagy vállalkozó, aki Európa legnagyobb vágóhídját üzemeltetés volt, az a, még a koronaízőbe, hogy nem figyelt oda, vagy nem figyeltek oda, közel dolgoztak az emberek egymás, és ez volt egy hatalmas, úgymond lebetegedés a vendégmunkások között, és akkor ott is hagyta, tehát lemondott. De és persze, az első edző áldozatunk is megvan, a Borussia Mönchengladbach 3 játék után már lapátra is rakta az edzőt, mi vagy utolsó helyen vannak. De mondom, ehhez nem tudok így hozzá, nem akarok hülyeséget mondani, jó, hogy politikai életszereplőjét vállalhatnak-e ilyet, vagy egyáltalán létezik, hogy valaki ilyet csinál másodállásban.
0: Persze, hát ez van. Na, jó, mi meg vagyunk ezzel. Na most akkor a tippetek azért mondjad, mert hogy Nyíregyháza Ferencváros holnap este.
1: Igen, egy passz akartam mondani, egy elfelejtsük megint. Ibolya tippel 1-3-at.
0: Tehát Fradi.
1: Igen, részem 0-2.
0: Tehát Fradi.
1: Igen.
0: 0-2, Ibolya pedig, mennyit mondtál? 1-3.
1: 1-3.
0: Akkor jót írtam. Rendben, hát akkor ebben maradunk, és akkor én azt hiszem, hogy szurkolhatunk a Fradinak mindenféleképpen, hogy mi lesz, hogy lesz, mert a sorozatban még veretlen, és ilyen egyedül van ott a 16-ban, vagy nem tudom mennyiben, szóval azért mindenféleképpen ez nagyon jó.
1: Igen, szurkolunk, de szurkolunk a Stuttgartnak is, mert mindenki mondta, kemény ellenfél vár ma ránk, pontosabban vendég szerepel nálunk.
0: Hát ezért kezdtem én ezzel. Jó, na hát akkor maradjunk ennyiben, és akkor nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült beszélnünk, és akkor nem kell aggódnom tovább, hogy nincs-e valami baj. Akkor jó időt, itt most nagyon jó idő van már napok óta, úgyhogy napsütés meg 25 fok napközben. Hát aztán majd a jövő héten talán egy kicsit le fog hűlni, ahogy olvastam.
1: Hát itt van az ősz, itt van újra, mindre szokták mondani.
0: Ez van, jó. Szervusz István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Viszhalással Gábor, kellenes hétvégét tegedi szolgatóknak is.
0: Nektek is, szervusz, minden jót. Tippek megvoltak, és akkor azt hiszem, hogy megpróbálkozunk mindjárt Berettyóújfalúval is. De előbb azért hallgassunk egy kicsit a korától.

0: A vonalban természetesen Szent János. Jaj, bocsánat, Szent Miklós János. Halló, halló.
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is.
0: Akkor én csak azt kérném, mielőtt bekapcsoltam, fejezze be a mondatot, mert itt a zenéről volt szó, meg Papp Szabival beszélgettem, és a Nem adom fel együttessel, illetve az ő akkori zenekarukkal, a Nem adom fel, az csak a dal volt utána, az egy másik kérdés volt. De én úgy tudom, hogy volt szerencséje ezt a zenekart hallani, látni.
1: Hát annak idején Berettyóújfaluban volt egy... Hát első és utolsó volt, ha jól emlékszem, egy rockfesztivál, és akkor különböző ilyen rock együttesek léptek, többek között a Újfaluban is van, vagy volt akkor két ilyen együttes, és ugye ők szervezték, az egyik együttesnek a tagja volt a főszervező, és szuper, akkor ők voltak a sztár vendégek, és én akkor láttam őket először, és ugye hát én 70 pluszos vagyok, és sokan meglepődtek annak idején ezen, hogy miért? Minden jó zenét az ember életkortól függetlenül szeretett, és én akkor, amit lehetett, mindenhol hallgattam a Szabijéknek a zenét, nekem, én nagyon-nagyon szerettem őket, aztán utána egy ideig eltűntek ők, nagyon régen nem hallottam róluk, és hát sajnálattal hallom, hogy Szabi tolókocsiba van, nem tudom, hogy mi történhetett vele, majd utána nézek. Hát, engem nagyon meglepett, de örülök neki, hogy azért aktív maradt ő még mindig, és ugye szervezik ezt a szerintem nagyon jó programot.
0: Bizony.
1: Hát kár, hogy ugye 240 kilométerre vagyok, tehát nem olyan könnyen tudok egy ilyen helyre felszaladni, de Isten bizony szívesen megnézem ezt ugye a programot.
0: Igen, 26-a. Hát akkor én mielőtt még tovább mennénk, kérném szépen a tippeket. Ha megvan
1: egy mind. Egy kivételével megvannak a tippek.
0: Na, hát akkor én már is.
1: Ha gyorsak voltak most mindenki, akkor kezdjük ugye Ari.
0: Ari.
1: 0-2.
0: Tehát Fradi. Igen, 0-2.
1: Zsiga 0-3.
0: Na, hát itt hajrá, Fradi van 0-3.
1: Zita 1-1.
0: Azt már beírtam előre, igen.
1: Csabi 0-3 szintén.
0: Na, Csabi 0-3.
1: Imi 1-2.
0: Imi 1-2.
1: Imi 3-1-3.
0: Imi 3-1-3.
1: Jóska 0-4.
0: Hú, ez igen. Jóska 0-4.
1: Pisti 1-2.
0: Pisti 1-2.
1: Andris 0-2.
0: Andris 0-2.
1: Sanyi 1-2.
0: 1-2.
1: Ági 0-2.
0: Ági 0-2.
1: Feri 1-3.
0: Feri 1-3.
1: Gergő 0-1.
0: 0-1.
1: És akkor most robban a bomba, én 2-1-es nyíregyházi győzelmet tippelek.
0: Épp akartam mondani, hogy itt senki nem tippel nyíregyházára, de hát akkor ezek szerint most már megvan ez a tipp is, jól van akkor. Hát kíváncsi vagyok. Hát szóval, hogyha hallgatott, akkor azért hát a Fradinak lehet gratulálni, a Honvédnak nem annyira.
1: Tegnap, kezdjük akkor a Fradival. Tulajdonképpen a 1-0 után kapcsolódtam be, de megint benéztem a kezdést, és engem nagyon-nagyon meglepett a játékuk, tehát végig fölénybe játszottak. Ugye nekem kimaradt az első 15 perc, de amit utána, mondom, a vezetőgól után láttam, az valami elképesztő volt. Tehát annyira, tehát olyan szemtelen gólt lőni, amit a Zakariasztel lőtt, hogy már az, jól emlékszem, az egy sarokkal.
0: Igen, ez az félelmezes volt.
1: Tehát valami elképesztően nagyon jól játszottak, és ugye hát én nem vagyok Fradi fan, de ugye természetesen magyar klubról van szó, és akkor az ember szurkol, hogyha nem ellenfélként lép pályára, tehát nem a Honvédán játszik. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem, és mondom, engem nagyon meglepett a játékuk. Vagy a skótok voltak ennyire gyengék, nem tudom, hát, azért szeretik a szeretik.
0: Hát persze. Persze.
1: És ugye nagyon beszédes volt az utolsó negyed órában, tömegesen mentek el a nézők.
0: Igen, azt láttam.
1: Vége lett a meccs, már alig voltak a stadionban. Tehát ezt látni, ettől nagyobb kritika a világon nincs, amikor a nézők a vége előtt elhagyják a nézőteret. Hát nem tudom, mi történt velük. Lehet, hogy a Fradi egyszerűen nem engedte őket kibontakozni, és mondom, nagyon jól játszottak. Látod, hogy magabiztosak voltak. Egyedül a jobb hátvéd, az a fiatal gyerek, ő volt egy kicsit olyan néha bizonytalan, de a többiek elképesztően jól játszottak.
0: Igen, igen, mindenféleképpen. Hát nagyon jó. Hát a Rossi megcsinálja a keretet, öt újonccal, majd meglátjuk, hogy mit hoz most ez a sajnos Varga Barnabás nélküli válogatott.
1: Hát ő nagyon fog hiányozni.
0: Ugye?
1: Nagyon fog hiányozni, mert nem tudom, ki fog gólt lőni.
0: Hát ez az.
1: Mert ő olyan veszélyt jelent, meg két embert lekött.
0: Igen, igen.
1: Tehát maradnak a többieknek, kevesebb védő jut, meg hát elképesztő fejjel, lábbal, mindenhogy, tehát valahogy szerintem bekötnék a szemét, akkor is betalál a kapuval. Körülbelül nem akarom őket teljesen összehasonlítani, mert nem összehasonlíthatóak, de Gerd Müller volt ilyen a német válogatottban.
0: Ja,
1: az NSK válogatottban, hogy ő is egész meccsen nem csinált semmit, de mindig rúgott egy gólt.
0: Igen, igen, tényleg hát emlékszem rá
1: is. Fantasztikus volt annak idején, én ugye szerencsém volt látni őt nagyon sokszor. Valahogy a Barnát is így érzem, hogy bekötnék a szemét, akkor is eltalálnak kaput, annyira érzi.
0: Igen.
1: Annyira érzi. Nagyon fog hiányozni.
0: Nagyon.
1: És akkor a Honvédre átérve,
0: igen.
1: Fél óráig bírtam, és utána elkapcsoltam, mert hát olyan, én nem tudom, hogy akar egy csapat nyerni, hogyha nem lövünk kapura.
0: Hát ez az.
1: Nem volt kapura lövésünk. Nem tudom, tehát valami nagyon nem működik. Az elején ugye voltak azok a döntetlenek,

0: az egész meccsbe, mind a két csapatot figyelembe véve, hogy nagyon sok fiatal játékos volt. Tehát 2005-ös, 2006-os, 2007-es ilyenek játszottak mind a két csapatban, és ha más nem, akkor ennek legalább örülhet az ember, hogy legalább lehetőséghez jutnak a fiatalok, és nem is játszottak rosszul, hogy most mi voltunk ennyire rosszak, vagy a Puská, olyan Puskás, bocsánat, megütöm a számat. A Felcsút volt ilyen jó, nem tudom eldönteni, szerintem mi a képességünkhöz képest nagyon gyengén játszottunk.
1: Uh-huh. Hát de sajnos ez így van. Hát meglátjuk, hogy a többiek mire mennek, mert nem is tudom, valaki nyilatkozott, és azt mondta, hogy az NB1, mármint a bajnokság olyan, mint a lottó sorsolás, hogy soha nem lehet tudni, hogy mi lesz. Na de hát ettől változatos.
0: Igen.
1: Uh-huh. Hát meglátjuk. És a futszál ügyben mit tudunk? Én semmit nem olvastam.
0: Hát ugye meg volt az első mérkőzés az üzbégekkel. Sajnos egy figyelmetlenségből kaptunk még viszonylag az elején egy gólt. Aztán a második fél időben, főleg amikor 5-4-en játszottunk, nagyon sok helyzetünk volt, de nem sikerült kihasználni, úgyhogy 4-0-ra kikaptunk az első meccsen. Ma délután, ha jól emlékszem, 4-kor játszunk velük újra. Ugye a múltkor már említettem, hogy most nagyon sok újat van a válogatottban, mert ugye nem FIFA rendezvő, vagy FIFA nap, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, és emiatt ugye a külföldön játszó válogatott játékosok nem jöhettek haza, és ugye ez 5 embert jelent, ha gyorsan összeszámolnám, és fiatalokat, nagyon sok újoncot és fiatalokat játszottott a mester, nem lógtak a csapatból, jó játszottunk, de ugye ez a üzvég válogatott előttünk van a világranglistán. A múltkor lehet feljegyeztem valóban, de most nem találom a jegyzetemet, egy jó pár helyen előttünk vannak a világranglistán, tehát jó kis csapat volt ez. Hát majd nem tudom, mi lesz az eredmény, bízom benne, hogy lemondtuk a tanulságokat, és a második meccsen legalább sikerül őket megverni, hogy akkor legalább kiegyenlítjük a egymás elleni győzelem és vereség arányát.
1: Hát
0: egyelőre most a válogatott, vagy a válogatott miatt ugye szünet van, de már hétfő bajnokság indul újra.
1: Ja, tényleg. Jó, hát akkor, ha nagyjából akkor megvagyunk, tippeket beírtam, és akkor meglátjuk, hogy milyen lesz a folytatás, mármint a Fradinál, és a kezdés a válogatottnál. Úgyhogy hajrá! Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: És akkor Szabijéknak meg szurkolunk, hogy minél jobban sikerüljön
1: igen,
0: a rendezvény.
1: Igen. Hát ha sikerül, akkor még, hát igaz, 26-dik, akkor már... Ja igen, hát azért is csináltam én így előbb, hogy be tudjuk harangozni. Szabijéknak drukkolunk. Jó, köszönöm szépen még egyszer mindenkinek minden jót.
0: Viszonthallásra további jó mesővezetés.
1: Köszönöm, viszonthallásra. Hát elhangzottak a vélemények, és akkor meglátjuk, hogy tulajdonképpen, ahogy mondani szokták, mit hoz a jövő.
2: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
3: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: A vonalban pedig Molnár Feri Kapuvárról. Halló, halló, szervusz!
1: Köszöntök mindenkit! Kapuváron 22 fok van. Gyönyörű, szép őszi és nyári idő végre. Úgyhogy...
0: Hát ez van.
1: Már és a Kisábában is már 1 méter fölött van a vízszint, úgyhogy visszatértünk a lassan a régi kerékvágásba. Hát... Úgy látszik a az Alpokba sok eső tudott esni.
0: Hát nagyon ideje visszatérni mindenféleképpen. Hát a Fradi az kiütötte a Celsticet 3-1-re, azt hiszem gratulálhatunk nekik te is.
1: Hát igen, ugye a médiában már úgy jelentnek, hogy a Fradi megnyerte szinte a BL-t, bocsánat, egy kicsit bunkó voltam, de mindenit gratulálok nekik. Sok sikert továbbra is.
0: Hát nem, nem reméljük, hogy meg is lesz.
1: Nem lett a Szilancsicska a Fradi sajnos, amilyen amekkora volt régen. De hát mindegy. De hát Gyula is, ha jól tudom, ott focizott, ha jól emlékszem, de lehet rosszul tudom. De mint hogyha a Fradiba focizott volna, ugye gyerekkorában?
0: Na, úgy emlékszem én is.
1: Uh-huh. Úgyhogy szegény elment, egy kivételes hang.
0: Igen, igen, hát elment.
1: Méltóbb életet kellett volna kapni, nem a halálába kellett volna most értelem a médiának fölkapni, hanem életükbe kellene az ilyen embereket valahogy több nyilvánosságot kapniuk, de hát sajnos ilyen a média.
0: Igen, sajnos. No, hát akkor mit szólsz a meccshez? Nyíregyháza Fradi, holnap este 7:30, ezzel zárunk.
1: Hát a Nyíregyháza szimpatikus, de legyen 3-2 a Fradinak.
0: Azt mondja, hogy akkor már is beírtam, 2-3. Jó, de egyébként nem is nagyon tippeltek Nyíregyházára egy-két kivétellel.
1: Mert ugye a Honvéd most az utolsó jó tudom, tehát
0: igen.
1: De a Nyíregyháza olyan szép közepes csapat, az legalábbis a meccséket, hogy elnézem, az edzőjük is szimpatikus, tehát csak kicsit nyílt szájú, és az embernek nem tetszik. De hát reméljük, hogy előbb-utóbb eredménye lesz, aztán mindenki meghallja.
0: Persze, nagyon. Jó, hát akkor dolgozol, akkor jó munkát, ha pihensz, jó pihenést.
1: Hát majd én egy órától fogok pihenni. Kisolokázunk ismét, úgyhogy
0: jó,
1: mindenkinek
0: rendben.
1: Nagyon-nagyon napfényes hétvégét kívánok.
0: Rendben. Köszönöm.
1: Használjuk ki ezt a gyönyörű időt.
0: Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Sziasztok, minden jót.
0: Szia, szia. Hát akkor mindenhol jó idő van. Hát szerencsére. Azt hiszem, hogy még... Nem nagyon tippeltek Nyíregyházára, de mindenféleképpen Popovics Lászlónak beírtam a 3-2-t. Hát akkor ő is a kivételek közé tartozik.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.
2: She's crazy like a fool.

Sárosi Ági is Fradit, azt mondta, hogy 2-0, ha jól emlékszem, és ha már annyi szó esett a Fradiról, akkor hát hallgassuk meg, hogy 1992-ben hogy énekelt a Ferencváros labdarúgó csapata.

Ami pedig az időjárást illeti, javaslom, hogy mindenki használja ki a jó időt, már csak azért is, mert néhány napig még velünk lesz. Ez a nagyon kellemes nyárias idő, kora őszi, késő nyári, mindegy, hogy nevezzük. De mindenféleképpen érdemes menni, gyalog is, egyébként autómentes nap van. Hát én ezt nem nagyon vettem észre reggel a forgalmi helyzetről. Hát meglátjuk, lehet, hogy napközben többen mennek sétálni, és aki teheti, az hát sétáljon egyet a gyönyörű szép napfényben. Másodpercre pontosan dél van.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral. Princess.

0: részre pontul egy korábbi... Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Starisnya.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Poptarisznya.hu. Slágerek a nap 24 óra.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Akkor látok itt villog a szeme, félelmetes a kép. Ha elnyom az álom egy kígyó, tudja, hogy felmászik a combomon. Valahol pakoljuk, és a denevér sziruett, ott van az akkor.

kiállít. Tisztára, mint egy krimiben, a gyomrom görcsbe rándult rég. A szívdobogásom a fülemben egy monoton lüktetés, s az óra is kegyek, de nagyon lassan, 1000 óra szenvedés.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a Poptarisznyapot.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek rendezvúznak.
2: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
0: Egyedi ajánlatunkért

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.
2: Hello drágám, 139-szer is felkészültél?

0: És ha megvagy, gyere, jöhet a szoba!
1: Get real with the fever on the dance floor!
0: Jöhet a ház!

Pont mint azok a lények, akik gondolata teremtenek. Ami azért egy kicsit bonyolultabb ennél, de kb. Azért igaz. Na drágám, nagyjából együtt vagyunk. Szombat este van. Mindjárt jön a Lili is.

mit mondtam? Hol kezdődik az élet? A komforton túl? Akkor mi az? Mondd ki! Mi az a körülmény? Mondd ki!

folytas. A elvtárs. Van egy csomó dolog, amiben elvtársak vagyunk. Van egy csomó, amiben fajtársak is. Van, amiben pedig úr. Igaz, Orsi.

Sanyikám, itt a hétvégétek Pesten. De jó is lesz. Újra együtt. Pontosan így van, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

megmond minden albumuk. Meg is van még. Mert én téged szeretlek. Te meg ezt.

a felajánlásom. Gyönyörű nemes dolog. Szerintem lassan mind indulunk valamilyen a magunk fajta megmérettetésre, illetve benne is vagyunk már. Jó ideje!

a világban nem könnyű. De mi azon dolgozunk itt a popdarisi.hu-val is, hogy minél könnyebb legyen, minél jobb legyen elviselni. Minél könnyebben tudjunk benne ebbe az emberi bőrben maradni.

0: A dolgok változnak, de a zene örök.
1: Zeneverzum Kudák Misivel.
2: Szóval a múlt héten a Szamá Gabival azt beszéltük, hogy például annyi jó dal van, amit nem lehet lejátszani az éjszakában, és én sem mertem egyébként olyan sokat lejátszani tegnap itt a hölgyeknek, és talán néhány, egy-két-három úr volt még, aki táncolt itt a hölgyekkel. Szóval, hogy nem nagyon merjük ezeket lejátszani, pedig figyelj csak, hoztam neked valamit, amit pont ő hívta rá fel a figyelmet, hogy meghallgatta, és ugye ezt el ne felejtsük.

0: Az univerzum változik, de a zene örök.
1: Zeneverzum Kudák Misivel.
2: Dágbil Gyula, Máté Péter díjas magyar blues énekes, gyakran nevezik a magyar blues királynak, de Bill kapitányként vagy egyszerűen Billként is emlegetik. 1984-ben a Budapest sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, és ő így vélekedett róla. Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. 1948. november 8-án született, és 2026. szeptember 17-én, e hét csütörtökön itt hagyta ezt a földi dimenziót, és váltott egyet. Nagyon rányomta a napomra a bélyegét, és aznap volt tényleg a barátomnak a születésnapja, amit még mindenképp el akarok neked olvasni Johnny Depptől, hogy mindenki különc, és pontosan ez a dolog lényege. Ünnepelnünk kellene az egyediségünket ahelyett, hogy szégyenkezünk miatta. Mindannyiunknak megvannak a magunk hóbortjai, az emberek sokat ártanak maguknak azzal, hogy igyekeznek elrejteni önmaguk elől valódi énjüket, pusztán azért, mert félnek attól, hogy vajon mit gondolnak majd róluk a többiek. Johnny Depp. A Beethoven Laci lejátszott egy dalt, illetve többet is lejátszott tőle, de ez ott engem nagyon megütött. Nagyon megütött, hiszen tudjátok, nekem valami kapcsolatom van a zenével, valami szál össze van bennünk, nagyon szorosan kötve. És ez a dal, ez nekem azóta beégett. Ezt szeretném, hogy te is, ha hallottad, akkor ismételd meg, ha nem, akkor halld tőlem.

0: Azt hiszem, ebben benne volt az élete. Értem minden gondolatát, minden sorát, és át is járt elég tisztességgel. Nem változott az, aki vagyok, egyszerűen volt bátorságom megválni attól, aki nem vagyok. Bill kapitány, legyen neked könnyű a föld, és tedd azt, amit a legjobban szeretsz, énekelj, amíg csak tudsz. Ez volt a 139. zeneverzum. Kívánok mindenkinek nagyon jó éjszakát. Lili is pontosan ugyanezt kívánja. Legyetek jók, szeressétek egymást, és november 14-én remélem minél többetekkel találkozunk. Sziasztok, jó éjszakát!
1: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Budák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.
3: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek,
4: itt a poptarisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel.
2: Let it be.
0: Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: labda, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.